0: ott ülsz a verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Csak jó zene.

0: Shine FM.
1: Otthon kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sunshine FM.
2: Alszik a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, s benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Tankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát, és soha nem fogy ki a jó kedvből. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 123 milliárd forintot fordítana a kormány a nyugdíj és szociális ellátások emelésére. Matolcsy György panaszt tett az Enste ügyben közölt gyanúsítás ellen. Orbán Viktor szerint politikai bosszú áll Hankó Balázs lett tartóztatása mögött. Földi Betty vagy, okozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedést, a látásviszonyok még jelentősen korlátozottak, éjszakai sötétség, és az elkövetkezendő egy órában még ezt tapasztalható, majd azt követően szürkület. Nagy figyelemmel legyenek minden munkaterületnél, sebességhatárokat ne lépjék túl. Tegnap is több esetben intézkedtek a rendőrök olyan útszakaszokon, ahol ki vannak tiltva a mezőgazdasági gépek. Ilyen például Sóstóhegy és Nyírszőlő között, ahol el vannak helyezve a kereszttáblák, igenis tesznek komolyan venni és figyelembe venni minden egyes utasítást, és a gyalogátkelő helyeket is fékészenlét állapotban közelítsék meg, bármerre is közlekednek. Több útépítési munkaterület, illetve felújítási terület, Nyíregyháza belterület 4-es főútvonalon ma reggel 7 óra után a Magyar Közút mérnöksége megkezdi az útburkolatnak a javítását, hasonló munkálatokat végeztek tegnap is, és ma folytatódnak a jó időnek köszönhetően. Köszönöm a figyelmet! További balesetmentes jó reggelt, jó utat!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: A 2027-es költségvetés egyik fontos eleme lesz a nyugdíj és szociális ellátások emelése, közölte Kármán András pénzügyminiszter az Erdőbényei kihelyezett kormányülésről. A tervek szerint a nyugdíjminimum 28.500 forintról 120.000 forintra emelkedne, emellett sávosan növelnék a kis nyugdíjakat, valamint az árvaellátást, a rokkantsági és rehabilitációs ellátást és az időskorúak járadékát is. Az intézkedés összesen 123 milliárd forintba kerülne. A miniszter szerint a fedezet rendelkezésre áll. A 2027-es költségvetés tervezetét októberben nyújtják be a parlamentnek, a részleteket a hétvégi kormányülésen tárgyalják. Matolcsy György nem fogadja el az Erste ügyében vele közölt gyanúsítást, és panasszal ért az ügyészségnél. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét szeptember 22-én hallgatták ki gyanúsítottként egy a Jegybank 2023-24-es felügyeleti eljárásaival összefüggő ügyben. Matolcsy közleménye szerint védője írásban kérte annak vizsgálatát, hogy a gyanúsítás megalapozott volt-e. A volt Jegybank elnök azt is jelezte, hogy eljárási kötelezettségeinek eleget tesz, de az ügy részleteiről nem kíván nyilatkozni. Az eljárás hivatali visszaélés gyanúja miatt folyik, az ügyben több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. Orbán Viktor szerint politikai és kulturális bosszú áll Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter lett tartóztatása mögött. A volt miniszterelnök egy zárt pártrendezvényen készült felvételen úgy fogalmazott, hogy Hankó azért kerülhetett célkeresztbe, mert miniszterként a kormány kulturális irányvonalához illeszkedő kezdeményezéseket támogatta. Orbán azt is mondta, szerint a jövőben további hasonló ügyekre lehet számítani. Hankó Balázs korábban ugyanakkor azt állította, hogy az NKA támogatásainál nem volt szempont a politikai kötődés. Az ügyészség a volt minisztert az NKA pénzeinek jogtalan felhasználásával és 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrány okozásával gyanúsítja, a bíróság pedig 30 napra ellendelte a letartóztatását. Lengyelország továbbra is töretlenül támogatja Ukrajna területi integritását, és az orosz fenyegetések ellenére sem változtat álláspontján, közölte a lengyel külügyminisztérium. Vasó szerint Moszkva az európai országokat próbálja megfélemlíteni és elrettenteni őket Kijev támogatásától. Az orosz védelmi minisztérium közben azt jelezte, hogy fokozhatják a Kijev és más ukrán térségek elleni csapásokat, a külügy pedig a külföldi állampolgárokat és diplomatákat is távozásra szólította fel. A lengyel külügy közölte, kijevi nagykövetségük működésén nem változtatnak, és tovább növelnék a Moszkvára nehezedő nyomást. Meg kell fontolni az árstop kivezetését, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Szerint az intézkedés ugyan az élelmiszerárak emelkedésének fékezését szolgálta, de már a komoly problémákat okoz az agráriumban és a kisebb üzleteknél. Magyar Péter azt mondta, az alacsony felvásárlási árak miatt a termelők nehéz helyzetbe kerültek, miközben a nagy élelmiszerláncok egyre több olcsó importterméket kínálnak. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében több tucat kisbolt zárt be. A kormányfő szerint az alacsonyabb infláció és az élelmiszerárak mérséklődése miatt a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve érdemes megvizsgálni az ár és stop megszüntetésének lehetőségét. Bírósághoz fordult Tombor András, a Matthias Corvinus Kollégium alapítója az MCC megszüntetése miatt. Közleményében azt állítja, hogy a kormány politikai indítatásból és szerinte alaptalan jogi érvekkel számolta fel az intézményt. Tombor szerint az MCC mintegy 8000 diáknak biztosított tehetséggondozó programokat, és az alapítvány a korábban kapott állami vagyont jelentősen gyarapította. Azt is kifogásolta, hogy szerinte érdemi szakmai vita nélkül született döntés a megszüntetésről. Az MCC jelenlegi formájában augusztus végén szűnt meg, feladatait állami szervezet vette át. Tombor közölte, magyar és európai bíróságokon is jogorvoslatot keresnek. Lezárult a magyar közmédia jövőiről indított szakmai párbeszéd, amelyre összesen 125 beadvány érkezett, mintegy 500 oldal terjedelemben. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közlése szerint a javaslatok között kiemelt szerepet kapott a közönség bizalmának erősítése, a szerkesztői függetlenség, a hiteles tájékoztatás és az átlátható működés. Többen támogatták azt is, hogy a közmédia egységes platform független közszolgálati rendszerként működjön. Az összegzés nem dönt az eltérő álláspontok között, hanem a vezérigazgatói pályázat és a későbbi stratégia kialakításához ad szakmai alapot. A szlovén kormány a következő két évben nem tervez létszámcsökkentést a közszférában, egy későbbi átalakítás előtt pedig konzultatív népszavazáson kérni ki a lakosság véleményét. A miniszterelnök szerint elsősorban a dolgozók átcsoportosítására és a bürokrácia csökkentésére lenne szükség, mert miközben egyes szolgáltatási területeken munkaerő hiány van, az államigazgatásban túl sokan dolgoznak. A kormányfő cáfolta, hogy 2027-ben és 28-ban 10-10%-os leépítést terveznének. A referendumot várhatóan még az idén megtarthatják. A jövő évi költségvetési tervekben új adók bevezetése sem szerepel. Vádat emelt a nyíregyházi járás ügyészség egy 30-as éveiben járó férfi ellen, aki a vád szerint idén áprilisban ittosan tört, zúzott egy helyi dohánybolt előtt. A férfi székeket és egy asztalt dobált, majd betörte az üzlet kirakat üvegét is. A rongálással több mint 200 000 forintos kárt okozott. A főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott az okozott kárt azóta teljes egészében megtérítette. Az ügyészség a rendőrsági rongálás miatt emelt vádat ellene, és azt indítványozta, hogy a bíróság felfüggesztett fogházbüntetés szabjon ki, valamint rendelje el a férfi pártfogó felügyeletét is. Feljelentést tett és az integritás hatósághoz fordult Szakács Péter Lajos, a Tisza párt nyíregyházi képviselője, a Júlia fürdő felújítása és bezárása miatt. A politikus tájékoztatása szerint az önkormányzati cég uniós támogatásból korszerűsítette a létesítményt, majd úgy zárta be, hogy erről nem értesítette a támogatást kifizető államkincstárt. Szakács Péter Lajos közlése szerint a feltárt szabálytalanságok miatt végül mintegy 195 millió forintot kellett visszafizetni. A feljelentéssel azt szeretné elérni, hogy vizsgálják ki az önkormányzati kincstári és kormányzati döntési folyamatot, valamint állapítsák meg, terhele bárkit felelősség az esetleges vagyoni hátrány miatt. Mentális egészségketet szervez dolgozóinak a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei oktató kórház október 5 és 9-e között a lelki egészség világnapjához kapcsolódva. A programsorozat megnyitóját hétfő reggel 9 órakor tartják a Nyíregyházi Józsa András oktató kórház gyermekgyógyászati tömbjében. A hét célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a lelki egészség megőrzésének fontosságára és a dolgozók mentális jólétére. A rendezvény sorozat pénteken zárul, amikor a nagykálói Sánta Kálmán tagkórház nyílt napjára várják a középiskolás fiatalokat. A programban pszichológiai tanácsadás, interaktív játékok és egy videópályázat bemutatója is szerepel. Technikai és szervezési okok miatt október 5-től módosul a nyitvatartási idő Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye 9 kormányablakában. A változás Baktalúrendháza, Balkányfehérgyarmat, Nagykálló, Rakamaz és Újfehértó ügyfelszolgálatát, valamint 3 nyíregyházi kormányablakot érint. A vármegye többi kormányablakában továbbra is a megszokott ügyfelfogadási rend szerint várják az ügyfeleket. A változások miatt annak, aki az érintett helyszínek valamelyikén szeretne ügyet intézni, érdemes indulás előtt ellenőrizni az aktuális nyitvatartást. A pontos ügyfélfogadási időről a kormányhivatalok honlapján, illetve a 1818-as telefonos ügyfélvonalon lehet részletes tájékoztatást kérni. Egyre több nyíregyházi társasház kéri a távfűtésen indítását az őszi lehűlés miatt. A nyírtávfő tájékoztatása szerint jelenleg a távfűs lakások csaknem 30%-ban, mintegy 4700 otthonban. Már melegek a radiátorok, az intézményeknél pedig 15% körül jár ez az arány. A szolgáltató arra hívta fel a figyelmet, hogy a fűtés nem indul el automatikusan, annak bekapcsolását és leállítását is a lakó közösségek képviselőinek kell írásban kérniük. A fűtési szezon hivatal szeptember 15-től május 15-ig tart. A nyírtávfő a nyáron több helyszínen vezetékeket cserélt és új hőközpontokat is kialakított. Holtan találták meg azt a 41 éves debreceni informatikust, aki még szeptember 27-én tűnt el. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a férfit a Vekerító környékén találták meg, de az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség a halál eset körülményeit hatósági eljárás keretében vizsgálja, további részleteket egyelőre nem közöltek. A férfi eltűnése után nem csak őt, hanem az autóját is keresték, a járművet a hírek szerint szintén megtalálták. A hatóság jelenleg azt vizsgálja, pontosan mi vezetett a férfi halálához, és az ügyben később adhatnak további tájékoztatást. Több hetes rendezvénysorozattal emlékezik Debrecen az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. A megemlékezések szeptemberben kezdődtek, és október végéig számos helyszínen várják az érdeklődőket. A programok között kiállítások, filmvetítések, előadások és középiskolásoknak szervezett vetélkedők is szerepelnek. Az október 23-ai városi megemlékezés a Kossuth téren ünnepélyes zászlófelvonással kezdődik, majd az egyetem téri 56-os emlékműnél Papp László polgármester mond ünnepi beszédet. A jubileumi esemény sorozat részeként több helyszínen koszorúzásokat és mécses gyújtásokat is tartanak, emellett színházi előadásokkal és ünnepi hangversennyel is felidézik a 70 évvel ezelőtti eseményeket. Debrecen önkormányzata idén is csatlakozott a Busza Hungarika felső oktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz. A kiírás október 5-től érhető el, a pályázatok benyújtási határideje november 5-e. Kétféle támogatással lehet jelentkezni, az A típusú ösztöndíjat a Debrecenben élő hátrányos szociális helyzetű nappali tagozatos felső oktatási hallgatók igényelhetik, a támogatás 10 hónapra szól. A B típusú pályázat az érettségi előtt álló, vagy már érettségizett, de felső oktatásban még fel nem vett fiatalokat célozza. Számukra a támogatás akár 6 egymást követő tanulmányi fél éven keresztül is folyósítható, amennyiben 2027-ben felvételt nyernek és megkezdik tanulmányaikat. Az Európai Unió törvényszéke elutasította a 6 magyar egyetem köztük a debreceni egyetem keresését, amelyet az uniós forrásokból való kizárásuk miatt nyújtottak be. A luxemburgi testület döntése szerint az Európai Unió tanácsa jogszerűen korlátozta a közérdekű vagyonkezelő alapítványok finanszírozását. A bíróság megállapítása szerint az intézkedés hátterében a jogállamisági elvek és az összeférhetetlenségi szabályok megsértésével kapcsolatos aggályok álltak. A törvényszék azt is kimondta, hogy a korlátozás pénzügyi jellegű intézkedésnek számít, ezért önmagában nem sérti a tudományos élet szabadságát. Hajdúböszörmény vezeti a hajdúbihari települések rangsorát a mobil hulladék udvarokban leadott hulladék mennyisége alapján. Február eleje és szeptember 19 között a városban 83 tonna hulladékot adtak le 1484 alkalommal. Hajdúbiharban összesen 14 település vontak be a szolgáltatásba, amely egyelőre tesztüzemben működik. A mobil hulladék udvarokban többek között lomot, elektronikai hulladékot, gumiabroncsot, papírt, üveget, festéket és használt sütőolajat lehet díjmentesen leadni.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A spanyolországi Jaramában zárult a 2026-os kamion Európa-bajnoki sorozat. A Révész Racing és Kis Norbert is már tét nélkül állhatott rajthoz. Egy hete sikerült megvédeni a címet, mind egyéniben, mind pedig a csapatversenyben. Ennek ellenére nem lassított a magyar pilóta. Szombaton a leggyorsabb volt az időmérő, majd a főfutamot is megnyerte. A nap második versenyén a fordított rajtrács miatt a 8. helyről startolhatott, az immár 8-szoros Európa-bajnok, és végül 6 hatodikként intették le. Vasárnap aztán a 14. pályát is megszerezte a magyar versenyző. Ezzel az idén során mindig a leggyorsabb volt az időmérőket tekintve. Az első futam során remekül rajtolt a nyíregyházi Révész Racing pilótája, és végül szezonbeli 20. győzelmét aratta. Az utolsó futamon a 8. helyről indulva egy helyet javítva 7. lett Kis Norbert, aki az egész idényben dominált, és magabiztosan szerezte meg 8. EB címét. Vérbeli keleti rangadón volt érdekelt első idegenbeli Eszterliga mérkőzésén a Deac Jégkorong csapata. Ahogy arra számítani lehetett, lendületes összecsapást vívtak a felek a miskolci jégcsarnokban, már az elejétől felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Már a borsodiak 2 góllal megléptek, a Deac egyenlített, és a rendes játékidő 3-3-as döntetlennel zárult. A szétlövés során a DVTK volt pontosabb, de nagyot küzdöttek a debreceniek, sikerült felállniuk 2 gólos hátrányból, és végül 1 ponttal gazdagodtak. Magyar bajnok lett a nyíregyházi Gokartos Nagy Levente a Rotax Junior kategóriában. A kitartó munka gyümölcseként meghatározó előnnyel győzött a 14 éves pilóta, 6 magyar bajnoki verseny, hétvége 9 futam, győzelem és több pole pozíció. Most következik a Rotax Central European bajnokság, ahol ismét rajthoz áll a nyíregyházi versenyző. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Csütörtökön egy hideg front vethet véget a viraszonyok nyarának, feltámadhat a szél is, addig viszont élvezzük ki a sok napsütést, a maximumok 22-26 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó.

0: Megkeltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Voltak olyan praktikák, hogy ugye újra meg kell tanítani az agyadat a szagok megismerésére, felismerésére.
2: De azt hogy csinálod?
1: Úgy, hogy mivel az agyad tudja, hogy a citromlének milyen illata van, így mivel látod is, szagolod, és előbb-utóbb majd utána megint össze tudja kapcsolni a bizonyos ételekkel.
2: Persze, csorog a nyálad, mert nálad volt.
1: Citrom.
2: Na, ezt tőle tanultam
1: citrom.
2: Egyébként, és képzeld el, egyszer voltam egy ilyen orvosi vizsgálaton, ahol mondták, egy ilyen, hát nem is tudom milyen gép volt, ami több percig csinál egy ilyen vizsgálatot, és akkor azt mondták, hogy egy dolog a lényeg, hogy most ne nyeljek, mert hogy azzal akkor újra kell kezdeni a vizsgálatot.
1: Jó, nyilván egy citromos teát tudnám.
2: Addig, amíg ezt nem mondták, hogy ne nyeljen, eszembe se jutott, hogy nyeljek. Abban a másodban ezt kimondták, már rögtön. És ha hiszed, ha nem, eszembe jutottál. És mondtam, hogy mit szokott ilyenkor Gabi mondani? Citrom.
1: Nem
2: akartam. Kiplimo Kimajó nevét nem tudom mennyire ismered, ő egyébként egy hosszú táv futó félmaraton szokott futni, és egész jól teljesít az úriember, vagy illetve teljesített, mert hát az egyik ilyen félmaraton után erős fájdalmai voltak, hát kinek nincsenek mondjuk egy félmaraton vagy egy maraton után fájdalmai.
1: Vagy akár ébredés után.
2: Igen, és ő hazament és bekapott egy gyógyszert, és hát nem nagyon nézte meg, hogy az a feleségének a fájdalomcsillapító gyógyszere volt. Bevette, csökkentette a fájdalmat, jöttek a dopping ellenőrök, és megállapították, hogy tiltott szer volt egyébként abban a fájdalomcsillapítóban. Nem is tagadta, és azt mondta, hogy nagyon figyelt arra egyébként, hogy csak megfelelő táplálékkiegészítőt, bevizsgáltat, fogyasztott, stb. Arra nem gondolt, hogy egy egyszerű fájdalomcsillapítóban van olyan szer, ami tiltott, ezért aztán dopingvédség miatt most 2 évre eltiltják. Nem tagadta, azt mondta, hogy elkövettem ezt a hibát, nem vádolhatok senkit. Nem kezdett el magyarázkodni, hogy véletlen, azt mondja, nem is emlékszem igazából a nevére sem annak a gyógyszernek, csak
1: tudtam, az hogy menstruációs fájdalmakra szedik, gondoltam, igen, az enyémet is megszűnt.
2: Jó lehet, így van, és akkor bekapott belőle egyet. Hát voltak itt már olyan trükkök, emlékszel, amikor valakinek a krém volt az, hogy a felesége bekente magát valami testápoló krémmel, és ők utána szexeltek este, és arról ragadt át az ő bőrére, és így került a szervezetébe a tiltott anyag. Na, ez...
1: Na, az kemény azért.
2: Ezt a sztorit, amit kitalálták, azért az úgy kemény.
1: Tehát ez milyen bőre van annak? Az mindent átereszt. Minden felszívódik a szervezetére.
2: Ja, amúgy rossz is ez, de gondolj bele, hogyha te lennél egy sportoló, és megint úgy látszik ez egy ilyen nap, hogy védjük azért a sportolókat, hogy nem csinálhatsz semmit, hanem gyakorlatilag bárhova bemész egy étterembe, vagy valami, akkor azon elkezded vizslatni, elnézést, nincs benne valami tiltott anyag, vagy valami, amit én esetleg megfogok, vagy valami, és egy ellenőr meg ott lapul valahol a háttérben, és azt mondja, ez az, jó, most megyek, és azonnal elcsípem. Tehát, hogy nem tudom, elmegy Amsterdamba, beleszippant a levegőbe, és akkor kész, már megállapítják, ennyi, hogy drogozott, vagy. Uh-huh. Szóval szörnyű lehet ez, hogy bármikor éjszaka is rátörhetnek, és azt mondják, hogy már pedig itt vagyunk dopping ellenőrzés, kész.
1: Mert van ilyen, hogy éjszaka
2: van,
1: is.
2: Igen, és mindig rendelkezésre kell állni, és volt olyan sportoló, aki nem dopingolt, de azért tiltották el, mert 3-szor nem állt rendelkezésre. Hát nyilván van.
1: Elnézést, lehet valamikor aludni is?
2: Vagy bármi.
1: A felkészülések, igen, mellett. Igen, tehát,
2: igen. Nyilván nem éjszaka, ez nem jellemző, de azért este ugyanúgy. Tehát, hogy elmész a pároddal bárhova, ülsz egy étterembe, és megjelenik a dopping ellenőr.
1: A színházba leül mellé, és éppen vizeletet kell adnom a első felvonás végén.
2: Tessék kimenni, már nem bírom tartani. De most voltam, akkor megvárjuk a második felvonást.
1: Elfordulna? Nem, hát ismerem a trükkjeit.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt, jó sportolást, mi újság a sportvilágában, Laci?
3: Láttad a hétvégén a Forma 1-et? Hát, nem láttad.
2: Tévét se kapcsoltam
3: be. Malajziában rendezték, és hát furcsa volt. Kettős érzés van bennem, mert a Netflix feldobta azt a dokumentumfilmet, ami 1994-ről szól, és Mihály Schumacherről.
2: Láttam az ajánlóját.
3: Na, nézd meg az egész filmet, szerintem ajánlott azoknak, akik csak ezt a modernkori Forma 1-et látják, és nem láttak régit. Mert ha ezt végignézik, akkor tudják, hogy a régi Forma 1 rajongók miért sírják vissza. Nem csak a motor hangot, hanem az előzéseket, a csatákat, a test-test elleni küzdelmet, már amennyire lehet ilyet mondani egy autóversenynél. És ehhez képest jött a vasárnapi mostani futam, ahol esett az eső, és az autók nem tudtak elindulni, mert a felvezető körben tömegesen álltak le. Ennyit az új elektromos éráról, az esőt nem bírták.
2: Beázott, egyen meg.
3: Először ez volt a mindenkinek a gondot, aztán kiderült, hogy szoftverhiba. Mondták, hogy parkoljanak le az autók, nagy nehezen beelvickéltek egyébként a Box utcába, és szoftver frissítést küldenek mindegyik autóra központilag. Uh-huh. Ezt meg kell várni, amíg lehető. Nyilván ezt nem tudtuk, tehát senki nem tudott semmit, hanem volt egy fél órás, 40 perces várakozás, és vártuk a csodát, hogy egyébként el fognak most rajtolni, vagy nem. Weber Gáborék is beszéltek már mindenről, mindenki találgatott, majd utána kiadott egy közleményt az FIA, hogy hát az volt a probléma, hogy esőre volt állítva a szoftver, de közben pedig a energia visszanyerő rendszer, meg a nem tudom mi hibás üzeneteket küldött, és hiába léptek a gázpedálra a pilóták, nem történt semmi. Mert hogy leesett a fordulatszám olyan alacsonyra, ahol a turbó már nem dolgozott, és ezáltal nem lehetett vezetni az autók, a sorba álltak le. És hát meg kellett ismételni a rajt procedúrát, mert a fél mezőnyi gyakorlatilag el sem tudott volna indulni. Na most a legnagyobb felháborodás nem ez váltotta ki végül is, ez is olyan cikivé tette az egészet, hanem azonnal megszólalt az ember fejében a kis harang, és te vagy az összeesküvés elméletek nagy kedvelője, hogy akkor ezek szerint szoftveresen bármikor, bárhogy bele tudsz nyúlni menet közben is. És azt mondták az FIA, nem, mi előre ezt a szoftvert elküldtük mindenkinek, utána már nem bántjuk, nem nyúlunk bele. És milyen érdekes, hogy azonnal az jutott az ember eszébe, hogy ki esett például Russell, vagy valamelyik, akkor hogy van ez, hogy kicsit így neki olyan belenyúlok a szoftverbe, vagy...
2: Ül valaki a karosszékbe, fütyörészik, kávézgat, nyomok már egy
3: igen.
2: Enter.
3: Vagy igen, és akkor azt mondja, hogy tegyük már izgalmasabbá, mondjuk essen ki. Ting. És akkor így az egész sportba vetett bizalmad dőlt össze egy másodperc alatt, hogy itt akkor tényleg egy gomnyomással bele lehet nyúlni, vagy azt mondja a csapat, hogy a nincs csapatutasítás most már, ja csak lecsavarom a potméterrel a másiknak a teljesítményét, és akkor így majd megelőzi.
2: És akkor megint valakinek a kezében van egy távirányító, aki befolyásol egy olyan szegmenst, ahol azt hittük, hogy itt az embereknek van ráhatása arra, hogy milyen eredmények hát születnek.
3: Most komolyan a világ csúcs kategóriás autóiról beszélünk, az F1 a csúcs, és olyan autókról beszélünk, amik esőben nem tudnak elindulni. Tehát ez azért a vicc kategória.
2: Ideje rallira váltani.
3: Tehát mutatták nem is tudom, hogy volt a poszt, hogy ha azt gondolod, hogy jelentéktelen ember vagy, és nincs rá szükség, akkor nézd meg ezt az esőgumit. Ez 3 éve gyakorlatilag legyártotta a Pirelli, és még senki nem használta ezt az extrém esőgumit, mert ahogy elkezd esni az eső, már el sem rajtoltatják sokszor a mezőnyt, hanem megvárják, amíg eláll, ne legyen kicsúszás, addigra meg már mindenki az átmeneti esőgumit használja, tehát azt az extrém esőgumit, ez gyakorlatilag a mostani Forma 1-es autókra nem tudják felrakni, mert nem tudnának vele közlekedni.
2: És már mostanra fel is van keményedve, úgyhogy hamarosan a Marquez Blazer eladóvá válik.
3: Igen, alig használt téli guminak a gumifüstölésre még jó lehet, de így szokták hirdetni egyébként, hogy mindenkinek amire akarod. Szóval maradjunk annyiban, hogy elrajtolt a mezőny, és pár körrel később kimentem füvet nyírni. Nagyjából ennyire kötött le, és bocsánat, tudom, vannak most rengeteg több millió Forma 1-es rajongó, de ez a tegnapi, ez nagyon komolytalanná tette az egész világbajnokságot, meg magát ezt az érát. Úgyhogy ha ezen sürgősen nem változtatnak, értem én, hogy show, meg látvány, meg sok fiatal ezt követi, ők nem tudják, hogy milyen volt. Valójában nézzék meg ezt a filmet Schumacherről, azt viszont érdemes megnézni. Tehát, hogy tényleg ott is voltak kizárások, büntetések, még emlékszem arra a világbajnoki, nem akarok spoilerezni, de ott az utolsó futamon dőlt el gyakorlatilag, hogy ki a világbajnok, Hill vagy ő, és akkor mindenki anyázta Schumachert, mert hogy ott összeütköztek a végén, és hát végül feladják mind a ketten a futamot. Így lesz Schumacher világbajnok először, de összességében viszont előtte 4 futamot ki kellett hagyni a büntetés miatt, vagy kiesés miatt. Tehát, hogy azért így viszont, ha

0: nézed, hogy tényleg megnyert 16, akkor még csak 16 futamból állt egy VB, abból mondjuk 12-n indulhatott csak, a másik meg mind a 16-on, akkor viszont azt mondta, hogy mégiscsak megérdemelte. Úgyhogy,
1: hát ha valahol igazságot kell tenni, igen, akkor,
0: igen,
1: akkor talán igen.
0: Na, és hát az volt az az év, amikor Ayrton Sennát is elveszítettük.
1: Igen.
0: Szóval nagyon sok minden történt.
1: És ez benne van a filmben?
0: Benne van. Úgyhogy érdemes megnézni már csak ezért is. De nem ma este nézd meg, mert ma este javaslom, hogy nézd meg inkább az Ukrajna-Magyarország válogatott foci meccset. Szeretnének visszavágni a mieink az ukránoknak, hiszen 1-0-ra Ukrajna legyőzött.
1: De ez egy nem olyan konferencia liga?
0: Ez a Nemzetek Ligája.
1: Nemzetek Ligája.
0: Igen, és hát Szlovákiában lesz a mérkőzés, miután Ukrajnában nem lehet. Köztudottan azért a magyar szurkolók nem a kedvencek, mondjuk sem az ukránoknál, sem pedig Szlovákiában, úgyhogy a szlovák rendőrség is kiemelten készül, de a magyar szurkolók is kiemelten készülnek, nagyjából 2000-en már biztosan, hogy mennek, úgyhogy izgalmas mérkőzés lesz, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a magyar válogatott nyerjen ezzel életben, tartsa a reményeket, hogy megnyerje a csoportot. 4 pontunk van nekünk is, és 4 pontja van azt hiszem Ukrajnának is, tehát ilyen szempontból is izgalmas mérkőzés elé nézünk. Vannak hiányzók továbbra is, ugye Varga Barna nem nincs, Kerkez nem lesz sárgalapok miatt, tehát lesz változás a magyar csapatnál, de grúzokat sikerült 1-0-ra legyőzni a hétvégén, és ezt a formát kellene valahogy átmenteni, ott voltak helyzetek is bőven.
1: Nekem fura egyébként, hogy Ukrajnának van foci csapata, és hogy ugye Zelenszky elengedi őket a katonaságból focizni. Hát, hogy
0: a légiósok.
1: Miközben mindig azt hallani egyébként, hogy mindenkit szednek össze az utcáról, és mindenkinek katonának kell lennie.
0: Ha jól emlékszem, Ukrajna első válogatott mérkőzését Magyarország ellen éppen Nyíregyházán vívta, még a régi városi stadionban, és teljesen megtelt, és talán 1-0-ra nyertünk Ukrajna ellen, ha jól emlékszem, és az is egy izgalmas mérkőzés volt, de hát az azért maradt nekem emlékezetes az a meccs, mert az ukrán himnuszt előtte soha nem hallottad, és hát lejátszották azt az ukrán himnuszt, de aki lejátszotta, az a hangkezelő vagy keverőpult, ez a 90-es években volt, ő se nagyon hallotta még, úgyhogy ilyen végtelenített szalagon vagy CD-n kapta meg, úgyhogy már ment,
1: nem tudta,
0: vagy,
1: hogy milyen hosszú.
0: Nem, és már amikor 8 perce ment a himnusz, és már sokat szó kezdődött, mert már második, harmadik, negyedik verszak, már nem tudom, hol tart, akkor egyszer csak úgy lehúzták. Ezt ugyanúgy egyszer átéltem egy csalakmotorversenyen Lengyelország himnuszával kapcsolatban, és mert az is szép hosszú, és az is öbverszakos is lehet, hogyha van kedved lejátszani végig. Uh-huh. Csak hát nyilván már, amikor mindenki fészkelődik, akkor csak leesik előbb-utóbb.
1: Már mindenedet megvakartad háromszor.
0: Az első fél idő lassan vége, de még mindig csak a himnusz megy.
1: Spori, azért ezt majd számoljuk bele, jó, ezt a 8 percet.
0: Igen, igen. Ahol viszont még mindig van verseny, vagy inkább úgy mondhatnám, hogy volt verseny, az a Kamion Európa bajnokság, ahol van test-test elleni küzdelem, meg van ütközés is, meg mindenféle. Kis Norbi befejezte a szezont, úgyhogy felsóhajthat mindenki a riválisok közül. Azért a hétvégén Haramában is még a 4 futamból 2-t megnyert, a 2 fordított rajtrácsosnál meg az volt a cél, hogy ne törje össze magát, mert tét már abszolút nem volt, a csapat is Európa bajnok, Kis Norbert 8-szor Európa bajnok. Nagyon jó kis mémeket lehet látni ezzel kapcsolatban, hogy valaki összerakta egy ilyen kis AI-os trükkel, vagy Photoshoppal, ahogy ott átöleli Hamiltont, akinek csak 7 bajnoki címe van, és akkor na mi van, csak tehát nekem megvan a 8. Nagyon meggyőző volt. Szerintem nem kell mást mondani, mint hogy minden időmérő edzést az idei szezonban Kis Norbiát nyert, meg a Révész Racing kamionja, és hát az azt bizonyítja, hogy messze ő volt a leggyorsabb az egész szezonban. Ráadásul a főfutamokból is megnyert, azt hiszem, összesen, tehát a futamokat tekintve 20-at. A főfutamokat meg rendre megnyerte, amikor az első rajthelyről indult, ugye a másik futamot, amikor fordított rajtrács van, azért a 8. helyről feljönni nem mindig egyszerű, néha azért sikerült, most a hétvégén már nem kellett erőlködni, úgyhogy szívből gratulálunk Kis Norbinak is, és a Révész Racingnek is, parádés idényük volt. Hát az a kérdés, hogy jövőre lesz-e, aki meg tudja egyáltalán szorongatni. De hát tavaly is feltettük ezt a kérdést.
1: Volt, tavaly volt.
0: Tavaly előtt is feltettük ezt. Az előtt évben is feltettük.
1: Maradjon nyitott ez
0: Sinorban
1: a kérdés.
0: Sinorban hadszony nyert a csapat is Európa-bajnokságot, úgyhogy gratulálunk neki.
1: Le a kalappal. Laci, köszi a sporthíreket.
2: Ez volt a Keltető Sport.
3: A Sunshine FM-en.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hankó Balázs, láttad?
2: Igen.
1: Láttad? Én néztem, igen, élőbe. Ment egy ügyészségi idézésre, majd beülök az autóba, amelynek ajtaja valamilyen oknál fogva, ugye nem zárult, oda zárt a kabátot. Ezt hihette a sofőr szerintem, vagy valami, és 2-3-szor becsapta, majd kövérgázt adott a sofőr. Hát egy gyerek, milyen mémek születtek ebben?
2: Rengeteg született. Volt olyan, hogy a GTA játékba belerakták már ezt a játékot, viszont van itt egy játék. Az a lényeg, kezdj el futni.
1: Igen. És ez az
2: és
1: autó?
2: Hát igen, futsz éppen ja, az autó.
1: De várjál, de,
2: jaj,
1: de
2: elkapod.
1: De igen, embereket várjál. Aha, és így néz csak irányítan, jobbra megyek, és az NK-s pénzeket? Vagy
2: azt
1: mi
2: meg
1: kezdet?
2: Szeded össze.
1: Úgy látod, milyen igen, jól csinálom?
2: Nagyon jó.
1: Nem maradok le, és most már van pénzem is.
2: Igen, és közben fotóznak téged folyamatosan.
1: Igen, mert próbálnak megállítani. Bum, egy sajtóst elkaptam.
2: Hát bocs. Igen, neki mentél.
1: De lehet hírtévés volt.
2: De 52 milliót összeszedtél.
1: Oppá, oppá! Látod? Hát körülbelül ennyi volt az NK támogatások is. A látás hónapja van, tehát a Kylie Jenner a Metával AI szemüveget csináltak. Én azt szeretném tudni, hogy ez a látás segíti? Vagy csak ez egy napszemüveg.
2: Nem, olyan... ez egy nap. Tudsz vele beszélgetni, Kylie Jenner hangjaként válaszol. Tehát ez a nagy újítás benne.
3: Hűde kellett ez
1: hogy...
3: nekem.
1: Figyelj, ha te most azt mondod, hogy éppen Kylie Jenner hangján szóltál hozzám, én azt is elhiszem.
3: Igen.
1: Tehát, hogy, hát, mert nem ismerem úgy Kylie Jenner hangját, de valahogy nem éget be a fülembe még.
3: Parádés, nem? Amikor olajat cserélsz a kocsiba, és megkérdezed, hogy hány newton méterrel kell vajon meghúzni a leeresztő csavart, és Kylie Jenner elmondja, 100 newton méterrel. Ez engem megnyugtat.
1: Na tessék, Laci a gyakorlati
2: kérdés. De lehet, nem, hogy valaki rajong érte.
3: Na, így lehet eladni mindent egy ilyen...
1: Figyelj, Kylie Jenner hangját be tudnád játszani?
4: So, follow me.
1: Mondd már azt, hogy so, follow me.
4: So, follow me.
1: Teljesen olyan volt, mint Kylie Jenner, nem,
3: ennyi,
1: Laci?
3: Nem kéne nekünk ezt piacra dobni.
2: A Sunshine Marát. AI
1: piacra.
3: Nem, Marát már a múlt héten piacra dobtuk, amikor volt a...
1: tényleg?
3: Hát nem az OnlyFansnál. De hogy...
2: kiesett a kontaktlencse menet közben, ahogy vezettem. Tehát, hogy kiszáradt a szemem, és az így egyszerűen kipattott. És...
1: azt hittem azért, annyira meresztetted a szemed, annyira kerested, nézted a táblát, hogy kiugrott a kontaktlencse.
2: De tényleg olyan jó volt, mert ide esett az arcomra, és ott volt, és mondom, ne már, de ezt már nyilván nem tudod visszarakni, mert hogy nincs nálad folyadék, semmi. Tehát,
1: igen,
2: hogy
1: nálam ott... van, csak van, amikor ki van száradva, nem találod meg, táskában van, közben az ujjadon van.
3: Tehát egy szaunánál is irritálja.
1: Szemmel.
3: Úgy ülsz bent.
1: Tök jó, igen, tök jó, mert melletted ülnek.
3: Folyik főleg, az izzadság, mert mindent
1: főleg azért.
3: Józsikám, itt vagy még?
1: Főleg, ha olyan szauna, hogy csupasz szauna, tudod, tehát, hogy nem igen, csak törölköző van rajtad, érted, akkor tudsz is sötétei tapogatni jobbra-balra. És mondod, hogy ó, ne haragudj, csak tudod, a kontaktlencsé miatt csukod.
3: Eljátszod a vakot.
2: Aha, jó, de nem biztos, hogy egy jó csaj ül melletted, hanem mondjuk egy öreg bácsi.
1: Hát ráfogsz valamire.
2: Egy asszonyfigyére.
1: Érzed, hoppá, mire fogsz rá?
3: Hirtelen akkor mégiscsak kinyitod a szemed.
1: Igen, hoppá, akkor kiugrik a lencse.
3: Kicsit arrébb ülnék, mert a kontaktlencse azt írja az ország, hogy mindig jó csajok mellé kell ülni.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Szemléltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na, ugye a Fidzsi-szigeteken eltűnt 40 kg kokain. 7 évvel ezelőtt letartóztattak egy férfit, találtak nála közel 40 kg kokaint. Na most a Fidzsi-szigeteken ezt 23 év szabadságvesztésre ítélik, de időközben hatályon kívül helyezték az ítéletet, de mégis úgy döntöttek most idén augusztusban, hogy akkor a legfelsőbb bíróság visszaállítja az eredeti elválasztaló ítéletet és a büntetést is. Na akkor nézzük meg a bizonyíték raktárban, a bíróság bizonyíték raktárában, ellenőrizzük le, hogy akkor na mégis mi az, ami ellene szól. Hát mire megnézték, addigra a 39 zacskóból már nem volt meg csak 32, 7 eltűnt, és az igazságügyi szakértők megvizsgálták a maradék 32-t, amiben meg liszt volt. Jó, most konkrétan akkor igazából nincs ellene, a fickó ellen nincs semmi a bíróságnak.
2: Mennyit ült addig?
1: Hát a 7 évet bent
2: vagy
1: volt.
2: 7 év alatt eltűnt gyakorlatilag a bizonyíték?
1: El. Azt nem tudni, hogy mikor tűnt el. Tehát azt is lehet, hogy már az első évben eltűnt, és utána...
2: Nem tűnt fel, hogy a raktár környékén mindenki rettenetesen pörög és nagyon vidám. Tehát, hogy ott aki őrizte ezt a bizonyíték raktárt.
1: És nem, én csak
2: és
1: úgy tudom elképzelni.
2: Már mindenki sportkocsival kezdett járni.
1: Úgy tudom elképzelni, hogy egyszer csak a bíróságon megnyitják az ülést, és felmegy a pulpitusra Dolcs Tamás, és azt mondja, Dear Guest. Nekem ez jutott eszembe, így a
2: nem tudom,
1: szerről.
2: Tehát így eltűnnek a dolgok, tehát így...
1: A Vája bíróságon amúgy eltűnt utána, most szeptember 30-án 13 kg kokain is. Mi van ott azon a bíróságon?
2: Nem tudom, de ez a nagyon vidám bíróság lehet. Nagyon jól nyomják. És akkor most mi van? Nincs bizonyíték. Gyakorlatilag eltűnt. Akkor most ártatlanul ült? Nem ártatlanul, de hát nem tudják rá bizonyítani, hogy főnök, hát volt nálam pék vagyok, amúgy. Nem nézték, hogy lehet, hogy csak egy pizzériát üzemeltet, 32 kiló pizzaliszt, most az is ott van megromolva, bezárt azóta minden.
1: Benne más kérdés merült fel, tehát az, hogy azzal takaróznak, hogy mentek és leellenőrizték, hogy de mit kellett azon ellenőrizni, hogy ha annak idején 19-ben kokainként vitték be a bizonyíték.
2: Minden nap meg kellett kóstolni.
1: Én azt gondolom egyébként, hogy ezek minden nap minőség ellenőrizték.
2: Igen, és akkor figyelj már, mennyit vittél fel, most egy lapáttal. Vigyünk fel egy zsákkal, hát nem kell annyi szó jönni, vigyünk, jó, és akkor felvittek, szépen eltűnt 30 kiló.
1: Amikor minden nap ellenőrizgeted, és egyszer csak rájössz, hogy ez liszt. Na akkor várjatok, akkor ezt hogy adjuk be a többieknek, hogy ezt mi honnan tudjuk, hát, hogy
2: vagy,
1: ez liszt?
2: Vagy nem, hanem már eltűnt, tudod, egy zsák, de valamit tegyünk helyére, mert fel fog tűnni. Tehát jön majd a következő ilyen ellenőr, és akkor azt mondja, na az az igazi szívás.
1: Ez van,
2: aki lement, és utána rájött, hogy hát ebben meg liszt van.
1: Nem, ez 7 évig dézsmálták a 40 kilót, szerintem itt ez lehet.
2: Na jó, de az igazán pekés, az lisztet vitt fel magával. Szóval, te nagyon hülye, azt mi vittük le egy éve. Ó, tényleg.
1: Na vidd vissza szépen.
2: Mit akarsz dagasztani?
1: Úgyhogy nagy bajban van a bíróság, hát nyilván akinek a bizonyíték raktárhoz van bármi köze, mert ráadásul biometrikus beléptető rendszerrel működik, és hát innentől kezdve meg kamerarendszer, nyilván vissza lehet majd ellenőrizni, hogy kik voltak azok, akik mindig hát púderes orral jöttek.
2: Hát mi van a hátán? Egy ilyen 30 kilós nagy lisztes zsák alatt jön, húzza maga után a port végig.
1: Mi az? Az csak a mapej csempenagasztó.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 387 millió forintba kerültek súlyok Tamás külföldi hivatalos útjai. Új banki csalási módszer terjed. Fokozott közúti ellenőrzés kezdődik. Földi Betti vagyok, ímár részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Összesen 387 millió forintba kerültek súlyok Tamás akkori köztársasági elnök külföldi hivatalos útjai 2024 márciusa és 2025 vége között, derült ki egy közérdekű adatigénylés nyomán kiadott összesítésből. A 33 utazásból 323 millió forintot szállásra, 56 milliót utazásra, további 8 milliót pedig egyéb kiadásokra fordítottak. A legdrágább út a 2024-es párizsi olimpia idején volt, ez több mint 231 millió forintba került, amelyből közel 230 milliót tett ki a szállás. Az adatokat korábban nem adták ki, végül jogerős bírósági döntés után váltak hozzáférhetővé. Tovább nőtt a banki csalások száma Magyarországon, és egy új módszer is megjelent a visszaélések között. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében mintegy 52 ezer sikeres bankkártyás csalás történt, amelyek 1,7 milliárd forintos kárt okoztak. Az átutalási visszaélések értéke ennél is magasabb, 5 milliárd forint volt. A leggyakoribb módszerek között továbbra is szerepelnek a hamis banki telefonálások, a befektetési csalások, az online piac teles átverések és az SMS-es adathalás. Újdonság, amikor egy rossz indulatú alkalmazás a telefonhoz érintett bankkártya adatait továbbíthatja a bűnözőknek. A szakemberek ezért azt kérik, ismeretlen kérésére senki ne telepítsen alkalmazást. Fokozott közlekedés biztonsági ellenőrzést tart a rendőrség október 11-ig, elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentrálva. Az egyenruhások nem csak azt figyelik, ha valaki kézben tartott telefonnal beszél, hanem minden olyan elektronikai eszköz használatát is, amely elvonhatja a sofőr figyelmét a vezetéstől. Kiemelten ellenőrzik az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldalak böngészését, valamint a különböző kép és videó tartalmak megtekintését menet közben. A rendőrség szerint ezek a tevékenységek jelentősen növelhetik a balesetek kockázatát. A fokozott ellenőrzés hétfőn kezdődik, és egész héten, október 11-ig tart az utakon. Újabb 4-6 ügyből álló csomagot vehet át az év végéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, mondta Unger Anna. Az NVVH vezetője szerint erre akkor kerülhet sor, ha a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. A szervezet eddig 4 ügyet vett át, amelyek kiválasztásánál az is szempont volt, hogy az újonnan érkező nyomozók és ügyészek már rendelkeztek előzetes ügyismerettel. Unger a Sesták Miklóshoz kapcsolódó nyomozásról azt mondta, az nem csak a volán busz beszerzéseit érinti, hangsúlyozta azt is, hogy állítása szerint az MVVH munkáját sem a miniszterelnök, sem más politikus nem tudja befolyásolni. Bóka János a Fidesz frakcióvezetője szerint a kormány tervezett nyugdíjminimum emelése nem kezeli igazságosan a nyugdíjasok helyzetét. Egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy a nyugdíj szerzett jogosultság, ezért ha emelésről döntenek, annak arányosan minden nyugdíjasra ki kellene terjednie. A kormány tervei szerint januártól 28.500 forintról 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelik az alacsonyabb nyugdíjakat, valamint több más ellátás összegét is. A 123 milliárd forintos csomag több mint 700 ezer embert érinthet. Bóka szerint a szociális problémákat külön támogatási rendszerrel kellene kezelni.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nap maradt a vénasszonyok nyarából, úgyhogy mindenképpen használjuk ki a sok napsütést, a maximumok 25 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Lói újdonsága itt a Sunshine FM-en, ez a Golden Summer. Jó reggelt, 6 óra 24 perc van, úgyhogy rövidesen friss hírek, információk, de bármilyen információ lenne a ti tarsolyotokban is, arra mi mindig vevők vagyunk, 0623 16 3000. Ez a stúdiónk SMS, illetve Viber szám, egy információs vonal, ahol tudunk akár oda-vissza kommunikálni is. Na és hát kommunikáljátok le azt is, hogy kiket ünnepeltek ma. Mondok én is egyet, Bruno, úgyhogy ma az ő névnapjuk van, Renátákkal, Berények és Csabákkal együtt, de elsősorban leginkább Bruno és Renáta, úgyhogy benneteket szeretettel köszöntünk. Ha pedig van születésnaposotok, akkor ne habozzatok megírni azért, hogy tudassuk a világgal, hogy más is ünnepel, úgyhogy az előbb hallott SMS és Viberen ez is jöhet. Nem lesz front felettünk, jelenleg egyébként 5-6 fok van vételkörzetünkben, tehát kifejezetten hűvösre ébredtünk, 25-26 lesz majd ebből, úgyhogy egészen hihetetlen módon megint rohamosan emelkedik majd a hőmérséklet, aztán ahogy lemegy a nap, vagy lemenőben van, rohamosan elkezd megint csökkenni. Pont a hétvégén tapasztaltam azt, hogy 22 fok után körülbelül 2 óra hossza kellett, hogy 12 legyen. Szóval egészen elképesztő. Holnap még melegebb lesz, csütörtökön meg még annál is melegebb, úgyhogy csütörtökön konkrétan megközelítjük a 30 fokot. Éppen ezért pénteken nagyon nehéz lesz majd elviselnünk azt, hogy jó 10 fokkal kevesebbet mérjük, úgyhogy érkezik tényleg, tehát most már az ősz. Egyelőre ezt a kora tavaszias vagy késő nyárias időszakot élvezzétek ki, amennyire tudjátok. És persze közben hallgassatok jó zenét is, mert annál könnyebben megy a munkaidő, meg akár a reggeli készülődés is. Visszanyúlunk a régmúltba, Lady Gagához érkezik az Alejandro. 4 perc múlva pedig már 6:30, úgyhogy jönnek a friss hírek, információk. Lesz ma is Facebook témánk, pillancsatok rá, és nyerjetek vele egy pár Cinema City Magyarország mozi jegyet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megjelent a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter. Kálmán András szerint tovább csökkent a költségvetési hiány, optimistában látják a jövőt a magyar fiatalok. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Megjelent a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter volt külügyminiszter, aki vezetőségi munkát vállalt. A bizottság korábban azt közölte, hogy a munkavállalás körülményeire és annak esetleges nemzetbiztonsági kockázataira kíváncsi. Szijjártó azt mondta, természetesnek tartotta, hogy részt vesz a meghallgatáson és a korábbi kormány beruházás ösztönzési politikájáról is beszélt. Állítása szerint 12 év alatt 2305 beruházásról született megállapodás, amelyek összesen 23.500 milliárd forint értéket és 182.000 munkahelyet jelentettek. Szeptemberben 92 milliárd forint volt a központi alrendszer hiánya, ami 210 milliárd forinttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte Kálmán András pénzügyminiszter. A 9 havi halmozott deficit 5262 milliárd forint, ebből azonban 2100 milliárdot egy az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó egyszeri előfinanszírozási tétel okozott. Ennek kiszűrésével a hiány 3000 milliárd forint lenne, ami 254 milliárddal kedvezőbb a tavalyi adatnál. Kármán szerint ez azt mutatja, hogy az elmúlt hónapokban javult a költségvetési fegyelem. Csaknem 119 milliárd forintot csoportosított át a kormány az áram- és gázszolgáltatók rezsivédelmi kompenzációjára a harmadik negyedévre. Az idei költségvetésben közel 800 milliárd forintot különítettek el a lakossági rezsivédelemre. Regős Gábor közgazdás szerint ugyanakkor a rendszer átalakítása önmagában nem oldaná meg a költségvetés problémáit, ha 2030-ra a hiányt a GDP 3%-a alá akarják szorítani. Úgy látja, a teljes kivezetés hozna a legnagyobb megtakarítást, de célzottabb támogatási rendszerrel, több fogyasztási sávval vagy módosított kedvezményes tarifákkal lehetne csökkenteni az állami kiadásokat. A rezsivédelem tényleges költsége az energia áraktól is erősen függ. Közel 32 millió forintos juttatást kapott korábbi távozásakor Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap egykori alelnöke és a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő volt főigazgatója, derült ki egy közérdekű adatigénylésre adott válaszból. A dokumentum szerint Búzs közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, ehhez kapcsolódóan pedig bruttó 31.875.000 forint egyéb járandóságot fizetett ki számára. Az összeg több mint 16 havi

0: Közgatói illetményének felelt meg. Molnár Áron szerint Bush 8 hónappal később ismét az NKA alelnöke lett. Bush Balázs időközben az NKA támogatásokhoz kapcsolódó büntető ügyben letartóztatták.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Továbbra sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnalokat követően felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, a legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képesség. A maximumok 25 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, jó reggelt, 6 óra 40 perc van, és Mikitől tudjuk az üzenetet, az információt, miszerint Nyíregyháza térségében a 338-as elkerülőn a nyírtelki körforgalomnál vadgázolás történt, a tetem még mindig az úttesten van. Miki, köszönjük, hogy jelezted utazásod során ezt a fontos információt, úgyhogy mi pedig jelezzük az illetékeseknek, hogy tegyék meg a megfelelő és szükséges intézkedéseket, lépéseket. Tehát a 338-ason a nyíregyházi körforgalomnál vadgázolás történt. Közben pedig kaptunk egy újabb infót, Lacinak köszönjük, a debreceni Füredi úton teljesen átalakult a forgalmi rend, a Böszörményi úttal a Dózsa-György útig a városba vezető oldalt teljesen lezárták. Úgyhogy átterelték a forgalmat a baloldali sávba, itt egy-egy sávon lehet közlekedni, balra nem lehet kanyarodni, és ráadásul 30 km per órás a sebességkorlátozás. Óriási torlódásra kell készülni ma reggel, mindezt tehát Debrecen-Füredi út, aki csak teheti, az mindenképpen kerülje, tehát a Böszörményi úttól a Dózsa-György utcáig tartó szakaszt. Közben bármilyen infótok lenne, köszi előre, és ha megosztjátok, én pedig cserébe adok jó zenéket.

Drive safe, ti is vezessetek óvatosan, Miles Smith énekelt nekünk, ez pedig 6 óra 49 perckor történt, és ért véget. Na de az nem ért véget, hogy a rendőrség Roadpol akciója jelenleg is tart, október 11-ével bezárólag, az egész hetet átöleli, tegnap kezdődött, vasárnapig tart, és hát ezúttal pedig a biztos urak fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és minden olyan tevékenységet, ami elvonja a sofőr figyelmét az útról, úgyhogy tessék a kihangosítókat használni, semmiképpen sem kézben tartva mobilozni. SMS és Viber számunkon pedig adjatok információt, hogyha tudtok. Mikitől tudjuk, hogy Nyíregyháza térségében a 338-as elkerülő nyírteleknél, a körforgalomnál vadgázolás történt, illetve Laci is üzen nekünk, hogy Debrecen-Füredi úton teljesen átalakult a forgalmi rend, úgyhogy ma reggel a Böszörményi úttól a Dózsa-György útig a városba vezető oldal teljesen lezárták, és átterelték a forgalmat a baloldali sávba. Itt egy-egy sávon lehet közlekedni, balra nem lehet kanyarodni, és fontos, hogy 30 km/h a sebességkorlátozás. Bármilyen egyéb infótok van, az jöhet, köszi előre. És megérkezett Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, 10 perc múlva 7 óra.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
6: Sunshine FM.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a szokásos óriási forgalomban azt mondanám, hogy sietünk, de nem tudunk csak lépésben haladni a város egész területén. Vannak különösen neuralgikus pontjai a városnak, így például a Böszörményi út kereszteződésétől egész a Egyetem Sugár út kereszteződésig 30 km/h sebességkorlátozás van, illetve a jobboldali forgalmi sávot aszfaltozási munkálatok miatt lezárták. Több helyen drónokkal ellenőrzik a nagyobb csomópontokban a közlekedést a rendőri egész héten történő ellenőrzés kapcsán. Hát nagyon nagy türelmet és kitartást és balesetmentes közlekedést mind kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több gyalogos rendőrjárőr teljesít szolgálatot Debrecen belvárosában. Őszilomtalanítást tartanak 13 hajdubihari településen. Tárkányi Zsolt szerint titkos kormányhatározatok szóltak debreceni akkumulátoripari támogatásokról. Földi Betty vagyok, már is hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A korábbinál több gyalogos rendőrjárőr teljesít szolgálatot Debrecen belvárosában az augusztus végi halálos késelés után. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a bűnügyi és közrendvédelmi adatok elemzése alapján új járőr útvonalat jelöltek ki, amelyet az egyenruhások napi rendszerességgel bejárnak. Bach Richárd vármegyei rendőrfőkapitány azt mondta, azt vizsgálják meg, hogy a város mely részein volt több bejelentés és rendőrintézkedés. Ezek alapján sűrítették a jelenlétet a központi területeken. Októberben 4 szombaton összesen 13 hajdubihari településen tartalomtalanítást az AKSD Kft. A hulladékot minden érintett napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a lakóingatlan elé úgy, hogy az ne akadályozza sem a gyalogos, sem az autóforgalmat. A szolgáltató elsősorban a háztartásokban keletkező kukában nem férő lomokat szállítja el, például bútorokat, szőnyegeket, nagyobb kartondobozokat és nagyméretű műanyagtárgyakat. Kommunális, szelektív, zöld és veszélyes hulladékot, valamint építési törmeléket nem visznek el. A szabálytalanul kihelyezett vagy túl nehéz tárgyakat a szolgáltató a helyszínen hagyhatja. Titkos kormányhatározatokban dönthettek több debreceni akkumulátoripari beruházás állami támogatásáról, állítja Tárkányi Zsolt országgyűlési képviselő. A politikus közösségi oldalán közzétett beszámolója szerint egy nyilvánosságra hozott lista alapján a Szétől, az IPOR, a Szemkorp és az Ecopro beruházásaihoz is kapcsolódtak kormányzati források az elmúlt években. Tárkányi szerint a határozatok között közvetlen pénzügyi támogatások és különböző infrastruktúra fejlesztések is szerepelnek. A képviselő ugyanakkor azt is közölte, hogy az egyes beruházásokhoz kapcsolódó támogatások pontos összege a dokumentumokból nem állapítható meg. Emiatt egyelőre az sem derül ki a nyilvánosságra került iratokból, hogy az érintett cégek külön-külön mekkora állami segítségben részesültek. A régióban egyedülálló gyógypedagógiai tanármesterképzés indul 2027. szeptemberétől a Debreceni Egyetem gyermeknevelési és gyógypedagógiai karán. A 3 fél éves képzés eddig kizárólag Budapesten volt elérhető, így a térség szakemberei mostantól helyben is tovább fejleszthetik tudásukat. A program a szakmai ismeretek elmélyítése mellett a doktori tanulmányok megalapozására is lehetőséget ad. Az új szak a szakképzéstől a felső oktatáson át egészen a civil szféráig készíti fel a hallgatókat a gyógypedagógiai tudás átadására. A képzésben hangsúlyt kap a fogyatékossággal élő emberek jogainak és esély egyenlőségének képviselete is. Ünnepélyes keretek között újra szentelték a debreceni Attila téri görög katolikus főszékes egyházat október 3-án. Az épület teljes körű felújítása 2023 óta zajlott. A munkálatok a külső és belső tereket, a műszaki rendszereket, a nyílászárókat és a templom környezetét is érintették. A liturgikus terek új megjelenést kaptak, új falképek készültek, emellett restaurálták a korábbi művészeti értékeket is. A beruházás összértéke mintegy 2,5 milliárd forint volt, ebből 2 milliárdot az állam biztosított.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Még marad a vénasszonyok nyara, csütörtökön egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, addig viszont sok napsütésben lesz részünk, többfelé megérénkül az észak-észak-nyugati szél. A minimumok szerda reggel 0-11 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.

0: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Úgy bizony öveket becsatolni, bár most a rendéberőrei nem ezt vizslatják, hanem a kézben tartott mobiltelefont, illetve bármilyen olyan tevékenységet, ami elvonja a sofőr figyelmét az útról. És ez a Roadpol akció, a Focus on the Road egész héten kitart, úgyhogy tegnap indult, és vasárnap lesz vége, de remélhetőleg ez mindenkinek a fejébe vési azt, hogy a mobiltelefon használat az kifejezetten veszélyes vezetés közben, akár egy üzenet, egy gyors pillantás a képernyőre, vagy a közösségi oldalon töltött néhány másodperc is elég lehet a bajhoz, úgyhogy ne legyen baj. Köszi előre is, hogyha figyeltek egymásra, és hogyha figyeltek ránk azáltal, hogy információt küldtek az utakról. Például mi kitől tudjuk, hogy ma reggel már volt egy vadgázolás a 338-as nyírtáki körforgalomnál, és a tetem is ott volt az úttesten. Mikinek köszönjük, és Laci is jelezte, hogy Debrecenben a Füredi úton egy óriási átalakulás a forgalmi rendben, ugyanis a Böszörményi úttól a Dózsa-György útig a városba vezető oldalt teljesen lezárták, úgyhogy átterelték a forgalmat a baloldali sávra. Itt egy-egy sávon lehet közlekedni, balra viszont nem lehet kanyarodni, és végig 30 km/h a sebességkorlátozás. Aztán, ha már közlekedés, akkor üzemanyag. Egyelőre talán jó hír az, hogy mára sem írtak ki semmilyen változást, úgyhogy egyelőre maradunk a 636-os 95-ös benzinnél, meg a 709-es gázolajnál. Aztán, hogyha változás lesz, akkor jelezzük. Időjárásunkban egyelőre beválik a prognózis, és 25-26 fokos csúcsérték, sőt, most, hogy ráfrissítettem, most már 26-27, és az még tovább tetőzik majd holnap, illetve holnap után. Aztán pedig valahol elzárják ezeket a fűtési csapokat, és kihúzzák a szőnyeget a lábunk alól, mert péntekre viszont egy komolyabb visszaesés tapasztalható majd, úgyhogy akkor tessék kapaszkodni, mert lesz itt megborulás. Egyelőre viszont jó hír, hogy nem lesz front felettünk, rohamosan emelkedik a levegő hőmérséklete, és persze mi is rohanunk a jó zenék felé. Itt van az egykori klasszikus és kultikus film egyik betétdala, szerintem emlékeztek rá.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A hidegvizes merülés az utóbbi évek legnépszerűbb regenerációs trendje. A 3 és 15 fok közötti víz már komoly hideghatásnak számít, ezért itt különösen fontos a fokozatosság. Nem az a cél, hogy minél hidegebb vízben, minél tovább maradjunk. A hideg hatására a szervezet intenzív reakciót ad, ezért a kezdőknek érdemes rövidebb idővel és enyhébb hőmérséklettel kezdeni. És fontos, bizonyos egészségügyi problémák esetén a hidegterhelés nem ajánlott. A tudatos hidegterápia nem hősködés. Figyeljünk a testünk jelzéseire.
2: A Fit percek támogatója a Fight Club Sport Központ. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: 387 millió forintba kerültek súlyok Tamás külföldi hivatalos útjai. Új banki csalási módszer terjed. Fokozott közúti ellenőrzés kezdődik. Földi Betti vagyok, ímár részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Összesen 387 millió forintba kerültek súlyok Tamás akkori köztársasági elnök külföldi hivatalos útjai 2024 márciusa és 2025 vége között, derült ki egy közérdekű adat igénylés nyomán kiadott összesítésből. A 33 utazásból 323 millió forintot szállásra, 56 milliót utazásra, további 8 milliót pedig egyéb kiadásokra fordítottak. A legdrágább út a 2024-es párizsi olimpia idején volt, ez több mint 231 millió forintba került, amelyből közel 230 milliót tett ki a szállás. Az adatokat korábban nem adták ki, végül jogerős bírósági döntés után váltak hozzáférhetővé. Tovább nőtt a banki csalások száma Magyarországon, és egy új módszer is megjelent a visszaélések között. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 második negyedévében mintegy 52 ezer sikeres bankkártyás csalás történt, amelyek 1,7 milliárd forintos kárt okoztak. Az átutalási visszaélések értéke ennél is magasabb, 5 milliárd forint volt. A leggyakoribb módszerek között továbbra is szerepelnek a hamis banki telefonálások, a befektetési csalások, az online piac teles átverések és az SMS-es adathalások. Újdonság, amikor egy rossz indulatú alkalmazás a telefonhoz érintett bankkártya adatait továbbíthatja a bűnözőknek. A szakemberek ezért azt kérik, ismeretlen kérésére senki ne telepítsen alkalmazást. Fokozott közlekedés biztonsági ellenőrzést tart a rendőrség október 11-ig, elsősorban a vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentrálva. Az egyenruhások nem csak azt figyelik, ha valaki kézben tartott telefonnal beszél, hanem minden olyan elektronikai eszköz használatát is, amely elvonhatja a sofőr figyelmét a vezetéstől. Kiemelten ellenőrzik az üzenetírást és olvasást, a közösségi oldalak böngészését, valamint a különböző kép- és videótartalmak megtekintését menet közben. A rendőrség szerint ezek a tevékenységek jelentősen növekednek.

0: Emelhetik a balesetek kockázatát. A fokozott ellenőrzés hétfőn kezdődik és egész héten, október 11-ig tart az utakon. Újabb 4-6 ügyből álló csomagot vehet át az év végéig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, mondta Unger Anna. Az MVVH vezetője szerint erre akkor kerülhet sor, ha a hivatal beköltözik végleges épületébe, és megtörténik a szükséges létszámbővítés. A szervezet eddig 4 ügyet vett át, amelyek kiválasztásánál az is szempont volt, hogy az újonnan érkező nyomozók és ügyészek már rendelkeztek előzetes ügyismerettel. Unger a Sesták Miklóshoz kapcsolódó nyomozásról azt mondta, az nem csak a volán busz beszerzéseit érinti, hangsúlyozta azt is, hogy állítása szerint az MVVH munkáját sem a miniszterelnök, sem más politikus nem tudja befolyásolni. Bóka János a Fidesz frakcióvezetője szerint a kormány tervezett nyugdíjminimum emelése nem kezeli igazságosan a nyugdíjasok helyzetét. Egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy a nyugdíj szerzett jogosultság, ezért ha emelésről döntenek, annak arányosan minden nyugdíjasra ki kellene terjednie. A kormány tervei szerint januártól 28.500 forintról 120.000 forintra nő a nyugdíjminimum, emellett sávosan emelik az alacsonyabb nyugdíjakat, valamint több más ellátás összegét is. A 123 milliárd forintos csomag több mint 700.000 embert érinthet. Bóka szerint a szociális problémákat külön támogatási rendszerrel kellene kezelni.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MLB angol font deviza közép árfolyama az előző napok erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak a svájci frank és az amerikai dollár, míg az euró stagnált a forinttal szemben. Így az angol fontot 433, az eurót 367, a svájci frankot 395, az amerikai dollárt 327 forintos áron jegyezte a bank. Még marad a vénasszonyok nyara, csütörtök egy hideg front vethet véget a vénasszonyok nyarának, addig viszont sok napsütésben lesz részünk, többfelé megérénkül az észak-észak-nyugati szél. A minimumok szerda reggel 0-11 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Brian Murray énekelt. Jó reggelt, ez pedig a Sunshine FM, 7 óra 42 perc van. Hello, Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokorom, hello.
0: Élvezzük ki a következő előttünk álló egy hónapot, ugyanis komoly változásokra kerül majd sor, mint ahogy például ilyen felütéssel kezdődik az egész tanulmánynak a kibontása, hogy senki ne vegyen tartós tejet, egy hónap múlva véget érhet a világ egy tanulmány szerint.
1: Ez így most akciós. Hát akkor egy hónap múlva...
0: Nem lehetne másfél, hogy legalább a szülinapomat megünnepeljem.
1: Megtalálták az elgurult maja naptárt, vagy mi lett? Mert ott véget ért az egyik 2022-ben, vagy mikor volt az, amikor
0: 2000...
1: el kellett volna már pusztulni?
0: 2000... Nem tudom.
1: 12?
0: Néhány évente amúgy el kellene pusztulnia.
1: Szóval december 22-én, vagy hogy már vége lett volna, csak ott ugye betelt a naptár, nem tudták tovább folytatni, de gyanús volt nekünk, hogy az folytatódik valahol, csak nem találták meg azt a kis korongot. Most akkor megvan, és november 13, igen, azt mondod, itt a világ vége.
0: És péntekre esik ráadásul.
1: Olyan régen beszéltünk már világ végéről. Amióta együtt vagyunk, szerintem legalább 6-szor minimum már megjósolták. Hogy itt
0: a 10 év alatt 6-szor. A maja naptár egyébként azért ért véget, mert ugye, mint ahogy a papírírószerekben kapható a tanári naptár, tehát az is csak ugye bizonyos hónapig van, utána már nem megy tovább, hát nem tudsz hova írni, és hát ők se nagyon tudták. Na de hogy visszatérve erre a tanulmányra, amelyet egyébként egy neves tudományos Science nevű folyóirat tett közzé 1960-ban, ez akkor egy hiteles forrásnak számító tudományos folyóirat volt, amelyben matematikusok lemodellezték azt a jövőbe mutatóan, hogy nem aszteroida, nem atomháború, nem mesterséges intelligencia, nem rosszul sikerült laboratóriumi kísérlet, ami miatt az emberiségnek vége szakad, hanem a túlnépesedés. A túlnépesedésből fakadó élelmiszer, terület és energia hiány. Ugyanis azt jósolták, hogy ha úgy folytatódik a népesség növekedés, ahogy az 1960-as évekből kiindulva látták azt az elmúlt évtizedeket alapul véve, akkor ők azt mondták, hogy azt nem tudják megmondani, hogy hányan leszünk a Földön, mert leginkább az a végtelenhez közelít. Na most egy tudományos folyóirat, hogy tud ilyen baromságot mondani?
1: Hogy a végtelen?
0: Hogy a végtelen.
1: És még tovább. 1960-ban így gondolták. Emlékszem, biztos ugyanez a tudományos folyóirat írta meg azt is, hogy az aszbeszt micsoda egy szenzációs találmány, mert tűzálló és mindenre lehet használni, és még a konyhakesztyűt is abból készítették, aztán mára kiderült, hogy ez az egyik legkárosabb így az emberi szervezetnek.
0: Hát az aszbesztről eszembe jutott egy videó, de azt most hagyd ne idézzem fel, mikor éppen anyuka bemegy a szülinapi tortázás közben a képbe, apuka pedig rászól. Na, ott is van egy aszbeszt. Szerintem néhányaknak rémlik is.
1: Ja, igen, most már megvan. Egyébként nagyon érdekes, mert én meg tegnap egy olyan tanulmányt láttam, hogy 2100-ra illetve hallottam, 2100-ra Magyarország lakossága.
0: Most mondom, múlva meghalunk.
1: Oké, ők már 2100-ig láttak, Magyarország lakossága gyakorlatilag az 5 milliót alig fogja elérni, jelen állás szerint, ugyanis nem vállalnak gyereket a mai fiatalok, pont azért, mert bizonytalannak látják a jövőt, és itt például ez a klímaszorongás, ez előkerült náluk, hogy minek szüljek gyereket, amikor úgyis elpusztul a Föld, amikor kiszárad minden.
0: Hát hogy minek? Már... Babaváró, csók, hát soroljam még.
1: Igen, de hogy ez egyébként ez a nyugati társadalomra abszolút jellemző.
0: Nyilván... Az is egyébként, hogy most már tényleg elfogadottá válik az, hogy nem vállalnak gyereket, már 40-es, 50 évesek is, akik úgy döntöttek, hogy inkább élnek, vagy egymással töltik az idejüket. Erre is van egy kifejezés, most nem jut eszembe, de igen, ez most már elfogadott.
1: Nyugdíj.
0: Nem nyugdíj, de hát elizza a mai 50-eseket, hogy már lassan a 30-asokat megszégyenítik.
1: Igen,
0: de oké, hogy a tanulmány az, hogy 2100-ra ez lesz, de az honnan tudja, hogy a ma gyermeke nem vállal gyereket, az oké, vagy a ma generációja, de mi van a holnapival?
1: Nem, ez csak azt állapítja meg, azt a tendenciát, ami most egy ilyen felmérés alapján, és ez lenne a következménye. Tényleg nehezen, nekem is van sok ismerősöm, akik csak egy gyereket vállaltak. Gyakorlatilag, ha két gyereked van, akkor még csak reprodukáltad magad egy pár. Hogyha egy gyereket vállalsz, akkor az azt jelenti, hogy csökken a népesség. Tehát folyamatosan csökken.
0: Egy lépés előre, kettő hátra.
1: Igen.
0: Aha.
1: Igen. Tehát, hogy ezt a tanulmányt vették alapul, és hogy nem nagyon vállalnak. Ha vállalnak is, akkor maximum egy gyereket, és ez nagyon sok esetben ez volt az indok, hogy a bizonytalanság miatt, mert hogy nem tudja, hogy mi lesz a jövőben. nyilván mi sem tudjuk, folyamatosan kapjuk mi is az ilyen világvége üzeneteket, meg a mindenfélét. Azért valamilyen szinten rémisztő volt ez a, említettem ezt a klímaszorongást, hogy a fiatalokra állítólag ez jellemző, én ezt nem nagyon tapasztaltam még, nyilván ők abban a korban nőnek fel, nekik már lassan az a természetes, hogy forrók a nyarak és nincs hó, nekünk még az volt a természetes, hogy ilyen 31 néhány fok volt, elviselhető nyár volt, vízparton töltötted, meg tudtál menni szánkózni télen, most meg már nem tudsz, tehát hogy emiatt nem tudom, hogy mennyire aggódnak a fiatalok, de az tény és rémisztő volt az idei nyár, hogy gyakorlatilag júniusban esett egy kis eső, és utána hírét hanvát nem láttuk szeptemberig, akkor volt talán megint két nap, hát hogy esett. Emlékszel egyáltalán olyanra, hogy dörgött és villámlott idén nyáron?
0: Idén nyáron nem, pár éve télen, december környékén.
1: Igen, volt, amikor meg nem lenne normális.
0: Amikor nem volt normális, igen. Cseppet sem, nagyon félelmetes volt.
1: Igen, tehát hogy az összes ilyen nyári zápor, meg ilyesmi, ami régen jellemző volt, az gyakorlatilag így hip-hop
0: elfújt a szél. Pont most láttam egyébként, és most nem itt eszembe, hogy a Földnek melyik részén, vagy talán Európában, nem tudom, mindjárt rákeresek majd. Na ott egy nap alatt 300 mm csapadék esett le, tehát hogy írták is, hogy ami Magyarországról hiányzik, az ott kötött ki.
1: Az se normális, tehát hát az meg megint nem. Bélával találkoztunk pénteken, ugye egy adásban, mutatta nekem a felvételt, kiment ugye Nyíregyháza és Debrecen között Császárszálláson, ahol volt a tó, azért mondom, hogy volt, mert gyakorlatilag eltűnt. Tehát készített róla egy felvételt, és olyan szikes talajon tudsz sétálni, mint a Hortobágy. Tehát gyakorlatilag idén nyáron, úgy, ahogy van a tó, teljes vize eltűnt. Két évvel ezelőtt ott még a Stégen simán beültél és pecáztál. Tehát ennyi minden változott.
0: Megvan közben Görögország. 2026. október 2-a, és igen, ja, Krétán hullott le, helyenként 300 mm csapadék.
1: Azért az úgy komoly. Hát Vödörre hozhatnának egy párral ide is. Tehát jó lett volna. Az erdők nagyon megsínlették, a növények nagyon megsínlették, de hát igazából akkor most már november 13-a, az egy pénteki nap.
0: Igen.
1: És mire alapozzák ezek a tudósok, hogy mi történik? Pont akkor szaporodik túl a Föld, tehát 12-én még rendben vagyunk.
0: Nem, ez 1960-ban.
1: 60-ban, írták. Világos. Csak hogy úgy számolgattak, hogy 12-én még éppen elég a lakosság, de 13-án éjszakára hajnalra megszületik az az emberke, meg az a néhány száz ember, akivel így megtelik a pohár, és azt mondják, hogy nem tovább, kész. Leesik a következő ember a földről, mert már most az nem fér el. Tehát már úgy állunk, mint a heringek.
0: Igen, azt mondták, hogy nem éhen fogunk halni, hanem összepréselődünk, halára préselődünk, tehát annyian leszünk. Ugye, hogy hát, írt a folyóirat, hogy a végtelenhez közelít matematikailag a létszám.
1: Nagy orosz cseppék, meg Mongólia, hát alig találkozol emberrel. Ha szomszéddal találkozni akarsz, akkor vagy 50 kilométert kell gyalogolnod. Úgyhogy...
0: Igen, inkább az a baj egyébként, hogy vannak bizonyos helyek a világban, ahol a népsűrűség négyzetméterre lebontva olyan sok,
1: Ausztrália.
0: Hogy...
1: Nyilván lehet... Jó. Igen, mégis
0: oda a kenguru, meg a pók, meg az aligátor az, ami kiszorítja az embereket.
1: Ott, Ausztráliában ott minden van. Tehát esküszöm, neked nekem tetszik, csak hát ott az összes, ha bemész a vízbe, már abba is belehalsz, mert vagy a cápa harap beléd, vagy pedig a medúza. Ez a, nem
0: úgy, hogy a felfújható jacuzzitba mentél bele, és már abba is cápa van.
1: Még kisaléptem Melbourne-be az utcára, aztán már meghaltam. Tehát hogy hihetetlen. De mindig ezt látjuk, nem? Hogy az összes ilyen mérges kígyó, mérges pók, és a többi, és a többi.
0: Mi zajlik vajon a rádió műsorokban, hogy ott nem az elveszett kutya, meg megtaláltam, hanem nem tudom, az utcából hiányzik-e valakinek az aligátora, mert itt van a medencénknél, a gyerek simogatja.
1: Igen, dingó támadás történt a Kossuth utcán, hát mondjuk Kossuth utcák biztos gyakran van egyébként.
0: De minden településen van Kossuth utca.
1: Mi a fő utcát, ott hogy hívják, kiről nevezték el? Petőfiről? Na, ugyanúgy Kossuth utca. Na szóval igen, ott minden veszélyes, de azért még lakható terület, tehát viszonylag azt mondom, hogy oda lehet embereket rakni. Igaz, hogy sivatagos, meg nem sokáig élnéd túl, de még hely van. Tehát ez olyan, mint a már elfogyott az első osztályú jegy, maradt még a másodosztály, az is elfogyott, akkor még a tehervagon esetleg.
0: És közben egyébként a tanulmány 1993-ban újra feltárta önmagát, és akkor következett be a nagy fordulat. Ugye 60-ban írták meg, hogy hogy 26-ban vége a világnak, de 93 körül bekövetkezett, hogy a világ népessége ekkor kezdett tartósan lemaradni arról a pályáról, vagy attól a pályától, amelyet korábban előre vetítettek évtizedekkel előtte.
1: Hát igen, azért a 60-as, 70-es években rengeteg gyerek született. Tehát ha belegondolsz, Magyarországon is a 70-es években a családtámogatási rendszernek, meg a többinek köszönhetően rengeteg gyerek volt, és hát nyilván most ők a felnőttek, vagy azok a, az a korosztály, és hát ők azt gondolták, hogy ez a tendencia akkor így fog folytatódni. De hát a 60-as évekhez képest már most is megduplázódott szerintem a minimum a föld lakossága.
0: Hát azt pont nem írják egyébként, de
1: biztos, tuti. Tehát már most nem is tudom hány milliárdan élnek a Földön, de már valami 8 körül. Tehát, hogy akkor meg még talán
0: számoljuk meg együtt.
1: Igen. Hát te vagy matekból a zseni, úgyhogy majd számold meg.
0: Nem tudom, hogy a következő dal, ami 2,5 perc az alatt sikerül-e, de mi, tesszük egy próbát.
1: Most beütöd a keresőbe, azonnal megmondja neked napra
0: de
1: pontosan.
0: De oké, de másodpercre pontosan.
1: Másodpercre pontosan, na nézzük. Oh, annyira gépes, mindenki hallotta.
0: Füstölt? Na kérem szépen.
1: Igen.
0: Hát nem tudta megmondani pontosan, 8,3 milliárd.
1: Na, hát akkor...
0: De mire ezt kimondtam, már azóta is született,
1: hogy 10 gyerek. 3 milliárdot tévedtem, igen.
0: Igen, egyébként a várható adatok, hogy 2037-re már 9 milliárd környékén leszünk.
1: 2037?
0: Mhm.
1: Na.
0: Hát az azért nem olyan drasztikus növekedés. Hát,
1: kivéve, ha történik majd november 13-án pénteken valami.
0: Igen, amúgy azt mondják, vagy azt kérik itt a szakértők, hogy azért a 14-i programok egyelőre nem mondjuk le. Mert ne vegyük készpénznek azt, hogy világvége lesz, de itt van a nyakunkon egyébként.
1: És hát jó hír, mert te péntekenként nem szoktál lenni.
0: Amúgy
1: szóval
0: sem vagyok.
1: Mi csütörtökön elköszönünk egymástól.
0: Aztán meglátjuk, hogy hétfőn találkozunk-e.
1: Igen.
0: Na jó van, 8 óra lesz, 6 perc múlva, úgyhogy friss hírek, inform. Közlekedési infokat is várunk, szeretettel, köszi előre is, jó reggelt és jó utat!

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény.
6: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Töltsd le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 55 55 55.
6: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene!
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fokozott ellenőrzés vezetnek be Debrecen Nagymacson. Nem épül meg eredeti formájában a debreceni nemzeti oltóanyaggyár. Működő mesterséges intelligencia fejlesztéseket mutattak be a Debreceni Egyetemen. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Fokozott ellenőrzés vezetnek be Debrecen Nagymacs területén, miután a helyiek nyílt levélben jelezték a közbiztonsággal és a magántulajdon védelmével kapcsolatos panaszaikat. Debrecen önkormányzata közölte, sűrítik a közterület felügyelők jelenlétét, és arra kérik a rendőrséget, hogy fokozza a járőrözést a városrészben. Az intézkedés célja a jogsértések megelőzése, a lakók biztonságérzetének javítása és a bejelentésekre adott gyorsabb reagálás. Kiemelt figyelmet fordítanak az idősekre és az egyedül élőkre. A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy az észlelt jogsértéseket jelezzék a rendőrségnek vagy a közterület felügyeletnek. Nem valósul meg eredeti formájában a debreceni nemzeti oltóanyaggyár, a projektet a Debreceni Egyetem oktatási, kutatási és tanüzemi célokra alakítja át. Az intézmény közlése szerint az állammal kötött megállapodást módosították, így klasszikus gyárépítés helyett gyógyszeripari ökoszisztéma központ jön létre. A fejlesztés a hazai oltóanyaggyártáshoz szükséges kutatási és gyártás technológiai tudás megalapozását szolgálja majd. A központ a már elkészült egyetemi létesítményekre is épít, köztük a 2024-ben átadott pilot laboratóriumra. A beruházás további állami finanszírozás nélkül a már rendelkezésre álló forrásokból kell befejezni, legkésőbb 2030 végéig. Már működő vagy előre haladott állapotban lévő mesterséges intelligencia alapú fejlesztéseket mutattak be a Debreceni Egyetem informatikai karának hallgatói az AI Challenge 2026 demo versenyén. A megmérettetésre 39 nevezés érkezett, közülük 21 projekt kapott lehetőséget személyes bemutatkozásra. A résztvevőknek működés közben is prezentálniuk kellett fejlesztéseiket három különböző kategóriában. A cél az ígéretes projekt további szakmai támogatása, kutatása és piaci lehetőségeik feltárása volt. A legjobbnak ítélt csapatok meghívást kaptak az október 9-én és 10-én megrendezendő AI Sprint záró versenyre, ahol tovább fejlesztik megoldásaikat. Összesen 181 kori hallgatót köszöntöttek a Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karán, akik 50, 60 vagy 70 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. A jubilánsok arany, gyémánt és rubin diplomájukat a főépület díszudvarán rendezett ünnepi tanácsülésen vehették át. Köztük több olyan egykori tanár és oktató is volt, aki ma is részt vesz a kar oktatási vagy kutatási munkájában. Szabó Szilárd dékán az ünnepségen a kar fejlődéséről, megújuló infrastruktúrájáról és gyakorlatorientáció képzéseiről is beszélt. A rendezvényen emellett átadták a TTK katedra díjakat is. Hetedik alkalommal rendezik meg a Nagyerdő hetét Debrecenben október 5 és 11-e között. A program sorozatban természetismereti túrák, kiállítások, előadások, sportprogramok és családi rendezvények is helyet kapnak. Október 9-én vezetett sétán mutatják be a botanikus kert érdekességeit, másnap pedig erdei futóversenyt rendeznek. Szombaton 10 és 15 óra között családi nap várja az érdeklődőket a Szigetkék tematikus parkban, ahol gyermekfoglalkozások, természetismereti játékok és zenei program is lesznek. Ugyanezen a hétvégén rendezik meg az 5. debreceni sokadalmat is a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén, régiségekkel, kézműves és gasztronómiai programokkal.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Maradt a vénasszonyok nyarából, úgyhogy mindenképpen használjuk ki a sok napsütést, a maximumok 25 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Olyák András több mint 40 éves szolgál a honvédség kötelékében, saját tapasztalataink keresztül mutatta be a katonai hivatás értékeit. Az előadás középpontjában a példamutatás, a felelősségvállalás, a segítségnyújtás és a hazaszeretet állt, amelyek jelentőségéről a diákok személyes történeteken keresztül hallhattak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Továbbra sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnalokat követően felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, a legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képesség. A maximumok 25 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: További szép reggel, 8 óra 15 perc van, és hogyha lenne közlekedési információtok, akkor arról adjatok számot, kérlek, ez segít a többiek haladásán is. Debrecenből jelentik, hogy anyagi káros baleset a Rakovszkin, Hajnal utca kereszteződésében a helyszínelés az most történik, és torlódásra kell készülni, tehát Rakovszki Hajnal utca kereszteződésében anyagi károly járó baleset. Na hát manapság ugye kevésbé kell tartanunk villámcsapásoktól, legalábbis mi például a nyáron elég kevéssel találkoztunk, de azért mégiscsak felmerül a kérdés szerintem minden egyes emberben így a ma reggel folyamán, nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e azon, hogy a zsiráfok vajon mekkora veszélynek vannak kitéve, hogy a szavannán ugye sétálgatnak, ők a legmagasabb pontok általában, és hogy mennyire kell tartaniuk a villámcsapásoktól.
2: Két lábbal áll a földön, nem négy lábbal, meg a fején van egy ilyen kis kidudorodás, olyan, mint egy...
1: Igen.
2: Ugye? Na tessék, az és a egyébként villámhárító.
1: Az a villámhárítója, így van.
2: Na, én meg eddig azt hittem, az a szarv. Akkor mi lehet a szarvasnak az a nagy agancs?
1: Az is az, villámhárító.
2: És pont a fejébe vezetik?
1: Igen, szóval ezzel nem tudom, szoktatok-e gondolkodni, de nyilván egyébként a zsiráfoknak azért nem egyszerű az élete.
2: Ez hogy pattant ki? Tehát ilyen hajnal egy óra körül, amikor még nem tudsz aludni, kipattan a szemed.
1: Dehogy is.
2: Mi lehet a zsiráfokkal, amikor ott ráadásul a szavannán állandóan...
1: De, reggeli kávézás közben szoktam így elmélázni.
2: Jönnek ezek a viharok. Mert rendben van, hogy oké, lent a hiéna biztonságban van, mert alacsonyan rohangált, de hogy fenn a zsiráf.
1: Igen, mert azon gondolkodtam, ha a zsiráf a városban sétál, ott ugye nincs akkor esély a villámcsapás beérkezésére. De hogyha a szavannán van, ugye ő a legmagasabb pont. Na, azt írják, hogy amikor aztán, mert utána néztem a kedvetekhez, nagyon szívesen, amikor aztán a kisülés mégis megtörténik, a fizika kegyetlennek bizonyul. A zsiráfok fején csontkinövések úgynevezett, ezt nem tudom kimondani, szóval ezeket bőrborítja, és sűrűn átszövik a vérerek. Gyakran pont ezekbe csap bele a villám. Ebben rejlik a fekete humor. Újabb epizódja, hogy miért kaptak a zsiráfok olyan szarvakat, amelyek pont úgy néznek ki, mint a fizika terem generátorának gömbjei. Az áram ezután a legkisebb ellenállás irányába halad, lefelé a nyakon, a zsiráf nyaka pedig nem egyszerűen csak hosszú, hanem belül tele van elektrolitokkal. Ez maga a tökéletes vezető. Szóval végül is akkor belevezeti a földbe.
2: És
1: az egész zsiráf egy villámhárító. Tehát
2: ha pekje van, éppen iszik, és a két lába belelóg a tóba, és az összes víziló megdöglik, mert hogy egyébként őket meg kinyírja.
1: Szóval... Menj már ki a vízből. Nem látod, hogy vihar van. Ezért kell kimenni a strandokon is a vízből. Uh-huh. Igen, úgyhogy a zsiráfot láttuk a vízben, és vihar van.
2: Sokkal jobb ötletem van, Gabi. Hát mi meg ide felraktuk, itt van mellettünk egy nagy épület, például ott áll egy ilyen nagy antenna, ami kilóg a tetejébe. Miközben egyébként csak egy zsiráfot kéne oda felállítani, nem?
1: És mennyivel érdekesebb lenne az egész látvány?
2: Milyen jól néznének ki a templomtornyok tetején egy-egy zsiráf. Tehát, hihetetlen. Tehát, és ezt valaki kikísérletezte? Tehát, hogy mennyit várhatott arra az a kutató, akit évekig azért fizettek, hogy állapítsa meg, hogy vajon, ha belecsap a zsiráfba a villám, akkor mi történik vele?
1: Igen,
2: mondjuk a zsiráfnak, bocsáss meg, nehéz azt mondani, ne állj a fa alá. Mert ugye nekünk azt szokták mondani, hogy villámlás esetén ne álljunk a fa alá, mert abba belecsap a villám, és meghalsz, meg rád.
1: Mármint kocsival ne álljunk a fa alá?
2: Nem, gyalog. Vagyis hát így, hogyha...
1: Hát nem az a legjobb módszer, az tény.
2: Nem, hát azt nagyon nem javasolják, hanem azt mondják, hogy kuporodj össze minél kisebbre, és akkor nagyobb az esélyed, hogy vihar esetén túléled. Nyilván, de nem a fa alatt. Ehhez képest mindenki a fa alá menekül mégis, mert hogy akkor ott nem ázik el annyira.
1: Hát mondjuk én, amikor vihar van, én még csak szaladgáló embereket láttam, olyat nem, hogy a busz megálló mellett kuporog valaki.
2: Hát olyat még én sem. De hogy akkor az a szerencsétlen zsiráf, hát az nem tud hova menni. Hogy menjen be a fa alá, amikor nagyobb, mint a fa?
1: Na, a testen áthaladó kisülés egyszerre több pusztító hatással jár. Először is az elektromos áram megzavarja a szervek működését. Ez tiszta sor. Másodszor hősok lép fel, harmadszor az erős elektromágneses mező roncsolja az idegi jeleket, gyakorlatilag megszünteti a test feletti uralmat. Szóval annyira nem tesz jót a zsiráfnak, mint gondoltuk ez a villámcsapás. Úgyhogy felmerül a logikus kérdés, hogy a zsiráfok, ha ennyire sebezhetőek, akkor hogyan maradtak fent egyáltalán fajként? A válasz pedig nem biológiai titok, hanem statisztikában keresendő, ugyanis a viharok ritkák, a szavanna hatalmas, és annak az esély, hogy a villám pont egy adott állatba csapjon bele, az mégiscsak nagyon csekély, de ha belecsap, akkor mégsem működik ez annyira jó villámhárítóként.
2: Tényleg ez jutott valakinek eszébe, hogy hogy maradhatott fent a zsiráf, miközben ilyen magas és belecsaphat a villám? Hát maga az az alkata, hogy kinéz egy zsiráf, nem megbántva, és nehogy most valami zsiráfolók jogvédő szervezete feljelentse minket, de hát na, azért nem a legszebb állat, egy hihetetlen különleges, nem ilyen nyakkal, tehát ennek addig nyújtózkodott, míg a végén tényleg ilyen hosszú nyaka lett, tehát elég amorf egy természetű.
1: Megvan az, amikor megkínálnak Szilva pálinkával, és mondod, hogy úristen, érzem, hogy végigfolyik. Akkor szerencsétlen zsiráf mit érezted ilyen hosszú nyakkal.
2: Hát meg, ha előre hajol és hirtelen feláll, akkor megint nem jó, mert megszédül, tudja. De hát hány ilyen állat van még, amelyik csoda, hogy még egyáltalán életben van. Hát mondjuk mi emberek is.
1: Hát még a legnagyobb állatok.
2: Komolyan, egy kis csikó megszületik, pár óra múlva már áll és már rohangál. Mi meg?
1: Nekünk meg?
2: Évek kellene.
1: Hát mire repülni tudunk. Nem.
2: Azt mondják, hogy nehéz felállt a gyerek, másfél év után már tud sétálni.
1: Már beszél, már majdnem. Pedig még csak 5 éves. És már beszél.
2: Igen, tehát hogy ehhez képest bámulatos. Na mindegy, örülök neki, hogy egyébként ezt megtudtuk a zsiráfról, meg a kisülésről. Azt tudod mi egyébként a...
1: Jaj, indítom az zenét, Laci, hogyha ez valami nagyon rossz poén lesz, akkor gyorsan elsimítjuk.
2: Ne, hát a villamosszéknek a kis testvére.
1: Igen, elektromos kisülés.
2: Igen, ez... Tehát azért mondtam, hogy a zsiráf ezt ilyen, mint vezető, de azt tudtad, ez viszont nem vicc, hogy amikor villámlás van és kocsiban ülsz, akkor fel kell húznod az ablakot. Egyébként is felhúznád, mert beázik. De a lényeg az, hogy ott biztonságban vagy, mert az úgynevezett Faraday kalitka révén körbefut rajtad az áram, és így
1: van. Meg a gumi is ugye nyilván szigetel. Tehát, hogy ez nem rossz, csak akkor ne nyúljunk hozzá fém alkatrészekhez. Bár a mai autókban már nem sok fémet találunk.
2: Hát igen, valószínűleg nem kell mondjuk az ajtónak támaszkodni, vagy valami ilyesmi.
1: Hát de belülről sem.
2: Igen.
1: Na jó van, szóval, hogyha éppen zsiráfok vagytok most a szavannán, és vihar van, akkor nem túl sok jó tanácsunk van, de statisztikailag túlélitek. Alapvetően kevés az esélye.
2: Legyetek inkább zebrák. De mennyivel jobb, nem? Normálisabban is néz ki, és még a villámcsap sem.
1: Vagy legyetek kobrák, mert az egész nap csak fekszik, az megy. De jó van.
2: Igen.
1: 8 óra 22
2: perc. Hát az túlzás, hogy megy, siklik. Hát ez... Na, igyekszik valahonnan,
1: csúszik,
2: valahova.
1: Csúszik, mászik, mi is megyünk tovább, úgyhogy rácsúszunk nem sokára majd itt a friss sporthírekre. Van miről beszélgetnünk, ugyanis tegnap azért nagy megmérettetés elé állt a magyar válogatott, a labdarúgó válogatott, úgyhogy ezt is szóba hozzuk majd, természetesen jönnek a jó zenék is, ha pedig lenne közlekedési információtok, tudjátok, 0623 16 3000, köszi előre, és hogyha írtok, közben pedig itt a TNT dala. Ugye?

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Már is megérkeztek a Keltető legfrissebb sporthírei. Laci, mit hoztál nekünk?
3: Nagyon kipihennek tűnsz, úgyhogy szerintem nem néztél foci meccset tegnap, hanem inkább aludtál, mert hogy az éjszakában nyúlt, és hát későn lett vége a magyar válogatott mérkőzésének Ukrajna ellen, de akik fent maradtak, azok jól jártak, mert...
2: Hát a játékosok. Azok biztos fennmaradtak?
3: Hát meg a szurkolók.
2: Igen, akik melyik játékosok jártak jól?
3: Hát melyik játékosok? Például Tóth Milán, aki gólt lőtt, és úgy, hogy pár héttel ezelőtt még a válogatottban sem volt, hanem sérülések miatt utólagosan behívta a válogatottba Marco Rossi, aztán játszott 4 meccset a nemzeti csapatban. Már az egy óriási dolog volt, tegnap meg megszerezte élete első gólját, és ezzel vezetett is a válogatott Ukrajna ellen. Aztán egyenlítettek az ukránok, de 2 perccel később Csinger megszerezte a győztes gólt a magyar csapatnak. Már kezdtük temetni ott a 80. perc környékén, hogy nem igaz, hogy nem sikerült kihúzni 1-0-val, de aztán jött Csinger, és végül is 2-1-re nyert a magyar válogatott. Nagyon jó hangulatú meccs volt, hát mondjuk az eleje az fütykoncerttel indult, mind a két tábor részéről, tehát hogy azért nyilván nem volt túl felhőtlen a viszonya a magyar és az ukrán válogatott között sem, amúgy meg Szlovákiában rendezték a mérkőzést. Még jó lett volna.
2: Az a helyzet, hogy mi senki
3: román szektor még kellett
2: volna. Nem értem amúgy.
3: Igen, és akkor úgy teljes lett volna. De minden esetre ezt leszámítva tényleg nagyon sok magyar szurkoló volt kint, és fantasztikus volt a hangulat, úgyhogy az első félidő az feledhető volt, ott inkább az ukránoknak voltak helyzeteik, de azokat sikerült megúszni, illetve a kapusunk nagyszerűen védett, és aztán a második félidőben pedig jöttek a gólok. Jól játszott Szoboszlai is, több jó teljesítmény is volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy megérdemelt volt ez a győzelem, és ezzel visszajött a válogatott a második helyre, hiszen 7 pontja van a Nemzetek Ligájában, 8 az északíreknek, úgyhogy csak 1 pont a lemaradás, 4 az ukránoknak, tehát ott velük szemben pedig most már van 3 pont előny. Ahhoz képest, amilyen rosszul kezdtük ezt a sorozatot, és rögtön vereséget szenvedtünk Ukrajnától, így az első mérkőzés, ehhez képest sikerült ezt javítani, és aztán visszahozni. Hozzáteszem, hogy Tóth Milánnak van nyíregyházi kötődése, a testvére Tóth Balázs ugyanis a Nyíregyháza Spartacus kapusa. Úgyhogy nagyon érdekes volt, mert éppen Balázs nyilatkozta azt, hogy egy sérülés miatt most nem védhet, és amikor várt az eredményre az orvosi rendelőben, hogy mennyire súlyos a sérülés, ott volt vele az apukája, ott volt a család, és kijöttek, közölték, hogy néhány hetet ki kell hagynia, mert hogy szalagszakadása van, és akkor jött a telefon a testvérétől, Milántól, hogy képzeljétek, Marco Rossi meghívott a válogatottba. Úgyhogy a családtagjai nyilván annak is örültek, hogy nem kell műteni Tóth Balázst, és annak is örültek, hogy Milán bekerült a válogatottba. Hát gondolom, hogy tegnap este meg aztán a Tóth család az végképp együtt ünnepelhetett a Tóth Milán góljánál. Nem egy könnyen tartható játékos, erről mondjuk a nyíregyházi csapat is megbizonyosodhatott, mert pár héttel ezelőtt pont a Vasassal játszott, de hozzáteszem, a debreceniek is saját bőrükön tapasztalhatták, mert nekik is gólt szerzett Tóth Milán, úgyhogy nincs rossz formában a támadó. Tegnap rendeztek futsalmérkőzéseket is, és hát újjá kellett szervezni a Nyíregyháza csapatát, mert egy adminisztratív hiba miatt megbüntették az együttest, az A-Studio futsal Nyíregyháza, és 6 pontot levontak. A gárdától 7 pontja volt, ugye eredetileg, most így 1 pontja van, és megint el kell kezdeni a pontgyűjtést. Hát tegnap sikerült, úgyhogy az R-Energy csapata ellen magabiztosan nyert 5-2-re a gárda, 4-0 volt már a félidőben. Hát ahogy az lenni szokott, 4-0 után egy kicsit kiengedett az együttes, voltak nagy helyzetei, de azok kimaradtak, és aztán jött a szépítés, majd jött még egy gól, és 4-2-nél már kezdett meleg lenni a helyzet, ott volt 2-3 helyzete a budapesti csapatnak is, és akkor tényleg izgalmas lehetett volna, de Szabó Lajos lezárta a meccset, és 5-2-re nyert végül is a futszál csapat, úgyhogy most már megint 4 pontja van. Reméljük, most már több ilyen adminisztratív hiba nem lesz. Egyszer volt már 4 pontja a csapatnak.
2: Igen, hát
3: amikor leülsz, és akkor emlékszem, amikor megszereztük a 4. pontot, melyik meccs, mert több is volt, de hát, hogy most már elindulhatnak fölfelé. A Nyírbátor pedig 10-2-re nyert a kincsen ellen.
2: Nem kevés.
3: Igen, a másik új a csapat, ugye az R-Energy az egyik, és a kincsebb a másik, úgyhogy mind a kettő ilyen szempontból vereséget szenvedett. Romániában meg vereséget szenvedett az egyik szurkoló, illetve hát kettő is. U13-as, adok egy kis időt a feldolgozásra, U13-as leány kézilabda mérkőzésen verekedtek össze a szülők. Oh. Tehát mi kell ahhoz, hogy
2: a szülők... Egy jó verekedéshez? Egy U13-as leány kézilabda.
3: Lány kézimeccs. Na most, igen, hát már nagyon feszült lehetett a két apuka, meg a játékvezetői döntések voltak azok, amik egy kicsit úgy hergelték őket, és nem...
2: Nyilván élethalál harc egyébként 12 éves lányoknak a kézilabda mérkőzése.
3: Abszolút. abszolút. És milyen jó az egy 12 éves lánynak, amikor azt látja, hogy az apukája ott verekszik kint a nézőtéren, ami egy másik apukával. Úgyhogy, és állítólag nem először történt mindez, hanem volt már egy hasonló eset, az egyik temesvári csapatot már eltiltották.
2: Lehet, hogy a háttérben valami egészen más van, vagy ilyenkor jönnek a beszólogatások, ami nem feltétlenül mondjuk a helyén való, és a másik valószínű apukának szúrja ez a szemét.
3: Pontosan. És ugye az egyik játékvezető ítélet az volt, hogy szabálytalanság, az apuka visz, mit fújtál le te, és akkor ő meg visszaszólt, hogy mit fújt, hát bántotta a gyerekemet, és akkor így ebből
2: ez
3: lett.
2: Meg ez a csúszszál be, törjed a lábát, meg a hasonló.
3: Hát ilyet is hallottunk már sajnos.
2: Nyilván amúgy engem is felpaprikázni, és megkérném a másik szülőt, hogy most már akkor fogja be, mert én fogom be neki.
3: U11-es foci meccsen volt ilyen az egyébként, hogy amikor ugyanezt kiaválta az egyik szülő a Magyarországon, teszem hozzá, az egyik szülő, hogy a saját gyerekének, hogy törd el a lábát. És akkor a többi szülő az meg nyilván neki esett, hogy hát hogy lehet erre tanítani a gyereket.
2: Tehát, és nem értjük, hogy miért vannak olyan gyerekek, vagy miért lesznek olyan felnőttek.
3: Igen,
2: vannak ilyen szüleik.
3: Még szerencse, hogy a gyerek inkább az edzőre hallgatott, és nem ezt tartotta be. De azon is gondolkodtam, hogy egyébként lehet, hogy a román kitiltott ultrák, akik a foci meccseken most nem járhatnak meccsekre, azok megnézik, hogy hova menjünk a hétvégén.
2: Balhézni.
3: U13-as lány kézi meccs. Na, menjünk oda, és akkor videófelvétel is készült az esetről. Hát szerintem, hogy Isten igazából ketten vagy hárman voltak azok, akik püfölték egymást, a többiek inkább próbálták szétszedni őket. Igen. Hát, egyébként is igen, mert hatalmas tömeg van egy ilyen mérkőzésen. Törőcsik Zsófia viszont 108 méter mélyre merült, szabadtüdős merülésben. Tehát megdöntötte a saját világcsúcsát, 107 volt eddig, most már 108 méter, úgyhogy gratulálunk neki. Korok Fatimával beszélgettünk pár évvel ezelőtt, ő meg visszatért, képzeld el, hosszú sérülés, kihagyás meg minden után, válsérülés, karsérülés, lábsérülés, nem tudom már pontosan, de több helyen is voltak problémái, és nagyon boldogan kirakott egy videót a közelmúltban, hogy végre újra merülhetett, és csak fokozatosan ilyen 40-50 méterekre megy először, meg stb. Hagyok itt is egy kis időt, csak 40 méter.
2: 3 méter mélyre nem merek lemerülni.
3: Igen, hát nekem a 220-as medencébe leesett valami a kezemről, inkább szóltam az úszómesternek, hogy hozza már fel, mert nem tudok.
2: Engedje már a medencét.
3: Én nem tudom, te le tudsz-e merülni, de engem a felhajtó erő mindig feldob. Nehéz. Tehát hiába kapálózok a filmekben, a Kék Lagunában 66-szor megnéztem, hogy hogy úszik le a főszereplő a víz alá, és hozza fel a kagylót, nekem meg nem sikerül.
2: Hát, nem tudom, lefelé menet nem kötél segítségével húzzák?
3: De ő kötél segítségével, és Törőcsik Zsófia esetében nem használ semmilyen ilyen úszonyt, hanem csak simán úgy a saját testével lemegy 108 méter mélyre. Megkerestem, 3 perc, 50 másodperc volt, azt hiszem a legutóbbi a 107 méteres merülésénél az idő, amit lent töltött a víz alatt. Azért az nagyon kemény, 4 perc.
2: De az nem agy halál már? Én azt hittem egyébként, hogy 2 percnél már elájulsz.
3: Nem tudom. Hát ezek szerint mégsem. És hogy lehet erre edzeni? Tehát, hogy felmész a panellakásban, lemerülsz a fürdőkádban. Ott
2: van, nem, aztán... valami nagyon büdös környezetben lehet csak edzeni, ahol nincs kedved levegőt venni.
3: Igen, nagyjából ez lehet a megoldás. Személytelepen dolgozik valaki, vagy szennyvíztelepen, és akkor azt mondja, hogy megyek és edzésben vagyok.
2: Elromlott a szagelzáró a WC-ben.
3: Igen, úgyhogy gratulálunk neki. Nem tudom, hogy hol van a határ, meddig lehet még lemenni. Láttam egy dokumentumfilmet, erről volt egy talán olasz hölgy, akinek már bevérzett a tüdeje. Tehát, hogy annyira azért nem egészséges dolog mindez.
2: Hát ez már régóta a határokon.
3: Igen, elpattantak, igen. Ott az erek feljött, és ennek ellenére mégis csinálta tovább, és nem akarta abba hagyni. Nyilván egy veszélyes sportról van szó.
2: Hát az a veszélyes, főleg egyébként, hogy lemegy, aztán mit hoz magával fel?
3: Meg nem úgy van, hogy utána hirtelen mennek veled a búvárok, és azt mondják, hogy rosszul vagy, és azonnal villámgyorsan felviszünk, mert akkor meg abba halsz bele. Tehát, hogy ugye nem lehet olyan gyorsan visszajönni sem, ott is megvan a fokozatosság, úgyhogy gratulálunk, ez az új világcsúcs, ha valaki szeretné megdönteni, akkor 108 méter alá kell merülnie.
2: Köszönjük szépen!
0: Ez volt a Keltető Sport. A

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel. A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
3: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb szakaszba lépett a Füredi út felújítása Debrecenben. Erősíteni együttműködését a Debreceni Egyetem és a helyi gyógyszeripar. Minden hatodik magyarországi jármű műszaki állapota kifogásolható. Földi Betti vagyok, már is itt vannak a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Újabb fázisba lépett a 33-as főút debreceni Füredi úti szakaszának felújítása. Október 5-től a Böszörményi út és a Nádor utca közötti kétszer egy sávon halad a forgalom. A déli oldalon mindkét sávot lezárták. A következő három hétben csapadékvíz átépítési, marási és aszfaltozási munkákat végeznek. A Böszörményi út, a Jerikó utca és a Nádor utca csomópontjainál több nagyívű kanyarodást megtiltottak. A közösségi közlekedés továbbra is működik, de az egyik busz megállót ideiglenesen áthelyezték. A teljes csak nem 2,5 kilométeres útszakasz felújítása várhatóan év végére készül el. Tovább erősíteni a Debreceni Egyetem és a Debreceni Gyógyszeripari Vállalatok együttműködését a Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter. A szervezet célja, hogy a tagok közös szolgáltatásokat fejlesztenek, együtt jelenjenek meg a piacon és a nemzetközi szinten is bővítsék kapcsolataikat. A törekvésekhez illeszkedik a korábban tervezett nemzeti oltóanyaggyár átalakítása is. Helyette gyógyszeripari ökoszisztéma központ jön létre 2030 végéig. A létesítmény egyetemi oktatást, kutatást és tanüzemi működés szolgál majd, miközben a hazai oltóanyaggyártáshoz szükséges tudás fejlesztését is segíti. A klaszter emellett saját újraminősítését is kiemelt célként kezeli. Új pályázatot hirdetett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium a határon túli magyar sajtó támogatására. A program teljes keretösszege 200 millió forint, egy pályázó pedig 4 és 30 millió forint között vissza nem térítendő támogatást igényelhet, kötelező önrész nélkül. A forrása többek között szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai magyar nyelvű elektronikus médiumok pályázhatnak. A támogatás felhasználható a szerkesztőségek működésére, valamint új cikkek, videóriportok, podcastok és más tartalmak elkészítésére is. A Magyarországon közlekedő gépjárművek közül nagyjából minden hatodik műszaki állapota kifogásolható, közölte a Közlekedés Tudományi és Építés Ügyi Minőség Ellenőrző Intézet. Egy szeptemberi országos ellenőrzés során 656 személyautót vizsgáltak meg, amelyek 85%-a felelt meg az előírásoknak. A könnyű és nehéz teher gépjárműveknél valamivel jobb eredmények születtek. A kifogásolható állapotú járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, további 54-et pedig időszakos vizsgára küldték a túl magas károsanyag kibocsátás miatt. A KT szerint a hibák leggyakoribb oka ma a szükséges karbantartások elmaradása, illetve a szakszerűtlen átalakítás. Újabb 130 millió euróval növeli az Európai Bizottság a tagállamok drón elhárítási képességeinek fejlesztésére szánt támogatást. A forrás célja a határigazgatás korszerűsítése, a határ ellenőrzés megerősítése és a biztonsági fenyegetések hatékonyabb kezelése. A pénzből a Frontex, valamint az uniós országok megfigyelése és drón elhárítási technológiát fejleszthetik, illetve új eszközöket is vásárolhatnak. A most bejelentett összeg a korábbi támogatásokat egészíti ki, 2025 végén 250 millió, idén pedig további 169 millió eurót különítettek el hasonló célokra.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Továbbra sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnalokat követően felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, a legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képesség. A maximumok 25 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-e.
1: 9 óra 14 perc van, és hát potyognak azért itt a közlekedési információk. Az előző órában anyagi káros baleset történt Debrecenben a Rakoszki hajnal kereszteződésében. Ugye hogy a helyszínen is az már megtörtént, lezajlott torlódás is volt. Bízunk benne, hogy mostanra mindenki halad szépen a dolgára. Nyíregyházán a Bánki Donát utcában figyelik a lakó pihenővezetbe való behajtást, úgyhogy erre fokozottan ügyeljetek ti is. És arra is, hogyha van az autónak telefon kihangosítója, akkor inkább azt használjátok. Érdekes egyébként látva a luxus kategóriájú 20-30-50-100 ezer milliárdos forint értékű autókban rendszeresen azt látom, hogy az emberek tartják a kezükben kihangosítva a telefont. De miért? Ezt nem fogom tudni megmondani, maradjon költői a kérdés, hát ha tudtok rá válaszolni, ha esetleg találkoztok ilyen személyek, kérdezzétek meg, hogy abban az 50 milliós autóban nincs egy telefontartó és vagy kihangosító. Ugyanis a rendőrök ezt ellenőrzik. Roadpol Focus on the Road akciójárat egész héten vasárnapig bezárólag, úgyhogy a kézben tartott mobiltelefon használatot figyelik, illetve olyan tevékenységeket, amelyek elvonják a sofőr figyelmét az útról. Na hát ne tegyetek ilyet, ne babráljátok ki önmagatokkal, s mással sem. 9 óra 15 perckor viszont tartsatok a jó zenékkel. Itt van például Ray Dalton.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, 9 óra 34 perc van, komolyabb torlódásra kell számítani Debrecenben, ugyanis ott a Füredi úton teljesen átalakult a forgalmi rend, már most a véghajrában van egyébként a kivitelezés, és hát most aztán már a szembejövő sávba is terelik a forgalmat, ugyanis tehát Debrecenben a Füredi úton a Böszörményi úttól a Dózsa-György útig a városba vezető oldalt teljesen lezárták, és átterelték.

elterelték a forgalmat bal oldalra, úgyhogy ott pedig egy-egy sávon lehet közlekedni, balra pedig nem lehet kanyarodni, megtiltották, 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, és hogy vittek körzetünk egyéb útszakaszai, mi történik, azt akár ti is megírhatjátok, 0623 16 3000. Folytatódik tovább a körforgalom építése Nyíregyházán, a Hímes és a Vasvári Pál, vagyis a Stadion utca csomópontjában, ott is nagyobb türelemre van szükség, és hát bárhol előkerülhet, akár még a Trafipax is, úgyhogy a tempót is tartsátok be. Na meg természetesen mobiltelefon ne tartsatok a kézben, ugyanis egész héten a rendőrség ezt ellenőrzi. Ami pedig időjárásunkat illeti, jó hír, hogy nincsen front felettünk, nem is lesz a mai napon, úgy néz ki holnap sem. És hát kitart ez a 26-27 fokos csúcsérték napközben, amely csütörtökre akár még a 28-at is elérheti, aztán pedig a hidegfront gátat szab majd a további örömünknek, és egy jó 10 fokos hőmérséklet beeséssel, csökkenéssel kell számolni, tehát péntektől. Utána is a hét további részében is, jövő héten is általában azért még a 17-18 fokok megjelennek, de azért a 28-hoz képest azért már nem lesz annyira jó idő. Szóval megyünk tovább jó zenével, addig is tartsatok a Sunshine-nal, közlekedjetek óvatosan, türelemmel, biztonsággal, és hallgassátok meg Regan Bowman első olyan dalát, amivel megismertük. Ez volt annak idején a Human.

0: Ez volt Another Dala, Talk to You itt a Sunshine FM-en. 10 perc múlva 10 óra, úgyhogy rövidesen véget ér a keltető. Na de hát anélkül azért nem megyünk sehova, hogy meg nem mutatnám, hogy mit csináltunk Lacival ma reggel, hogyan alakult az a beszélgetés, amelyből kiderül, hogy a zsiráfok végül is ki vannak téve a villámcsapás veszélyének a szavannákon, vagy sem. Hát hogy hogyan jutottunk el ideig, arra már én sem emlékszem, de kukkantsunk csak bele, hogy mi történt ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Mert ugye nekünk azt szokták mondani, hogy villámlás esetén ne álljunk a fa alá, mert abba belecsap a villám, és meghalsz, meg rád.
0: Mármint kocsival ne álljunk a fa?
2: Nem, gyalog. Vagyis hát így, hogyha...
0: Hát nem az a legjobb módszer, az tény.
2: Nem, hát az nagyon nem javasolják, hanem azt mondják, hogy kuporodj össze minél kisebbre, és akkor nagyobb az esélyed, hogy vihar esetén túléled. Nyilván, de nem a fa alatt. Ehhez képest mindenki a fa alá menekül mégis, mert hogy akkor ott nem ázik el annyira.
0: Hát mondjuk én, amikor vihar van, én még csak szaladgáló embereket láttam. Olyat nem, hogy a busz megálló mellett kuporog valaki.
2: Hát olyat még én sem. De hogy akkor az a szerencsétlen zsiráf, hát az nem tud hova menni. Hogy menjen be a fa alá, amikor nagyobb, mint a fa?
0: Na, a testen áthaladó kisülés egyszerre több pusztító hatással jár. Először is az elektromos áram megzavarja a szervek működését. Ez tiszta sor. Másodszor hő sok lép fel, harmadszor az erős elektromágneses mező roncsolja az idegi jeleket, gyakorlatilag megszünteti a test feletti uralmat, szóval annyira nem tesz jót a zsiráfnak, mint gondoltuk ez a villámcsapás, úgyhogy felmerül a logikus kérdés, hogy a zsiráfok, ha ennyire sebezhetőek, akkor hogyan maradtak fent egyáltalán fajként? A válasz pedig nem biológiai titok, hanem statisztikában keresendő, ugyanis a viharok ritkák, a szavanna hatalmas, és annak az esély, hogy a villám pont egy adott állatba csapjon bele, az mégiscsak nagyon csekély, de ha belecsap, akkor mégsem működik ez annyira jó villámhárítóként.
2: Tényleg ez jutott valakinek eszébe, hogy hogy maradhatott fent a zsiráf, miközben ilyen magas és belecsaphat a villám? Hát maga az az alkata, hogy kinéz egy zsiráf, nem megbántva, és nehogy most valami zsiráfok jogvédő szervezete feljelentse minket, de hát na, azért nem a legszebb állat, egy hihetetlen különleges, nem ilyen nyakkal, tehát ennek addig nyújtózkodott, míg a végén tényleg ilyen hosszú nyaka lett, tehát elég amorf egy természetű
0: megvan állat. Az, amikor megkínálnak Szilva pálinkával, és mondod, hogy úristen, érzem, hogy végigfolyik. Akkor szerencsétlen zsiráf, mit érezhet ilyen hosszú nyakkal?
2: Hát meg, ha előre hajol és hirtelen feláll, akkor megint nem jó, mert megszédül, tudja. De hát hány ilyen állat van még, amelyik csoda, hogy még egyáltalán életben van? Hát mondjuk mi emberek is.
0: Hát ők a legnagyobb állatok.
2: Komolyan, egy kis csikó megszületik, pár óra múlva már áll és már rohangál. Mi meg?
0: Nekünk meg?
2: Évek kellene.
0: Hát mire repülni tudunk.
2: Azt mondják, hogy nehéz, felállt a gyerek, másfél év után már tud sétálni.
0: Már beszél, pedig még csak 5 éves. És már beszél.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Ennyi fért bele a mai keltetőbe, de holnap reggel is visszatérünk majd, úgyhogy tartsatok meg jó szokásotokat, és töltsétek velünk a munkaidőt, vagy a reggeli készülődést éppen. Veletek volt ma Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozd a finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megjelent a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter. Kármán András szerint tovább csökkent a költségvetési hiány, optimistában látják a jövőt a magyar fiatalok. Már is hozom a részleteket, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megjelent a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Szijjártó Péter volt külügyminiszter, aki vezetőségi munkát vállalt. A bizottság korábban azt közölte, hogy a munkavállalás körülményeire és annak esetleges nemzetbiztonsági kockázataira kíváncsi. Szijjártó azt mondta, természetesnek tartotta, hogy részt vesz a meghallgatáson és a korábbi kormány beruházás ösztönzési politikájáról is beszélt. Állítása szerint 12 év alatt 2305 beruházásról született megállapodás, amelyek összesen 23.500 milliárd forint értéket és 182.000 munkahelyet jelentettek. Szeptemberben 92 milliárd forint volt a központi alrendszer hiánya, ami 210 milliárd forinttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A 9 havi halmozott deficit 5262 milliárd forint, ebből azonban 2100 milliárdot az uniós helyreállítási alaphoz kapcsolódó egyszeri előfinanszírozási tétel okozott. Ennek kiszűrésével a hiány 3000 milliárd forint lenne, ami 254 milliárddal kedvezőbb a tavalyi adatnál. Kármán szerint ez azt mutatja, hogy az elmúlt hónapokban javult a költségvetési fegyelem. Csaknem 119 milliárd forintot csoportosított át a kormány az áram- és gázszolgáltatók rezsivédelmi kompenzációjára a harmadik negyedévre. Az idei költségvetésben közel 800 milliárd forintot különítettek el a lakossági rezsivédelemre. Regős Gábor közgazdás szerint ugyanakkor a rendszer átalakítása önmagában nem oldaná meg a költségvetés problémáit, ha 2030-ra a hiányt a GDP 3%-a alá akarják szorítani. Úgy látja, a teljes kivezetés hozna a legnagyobb megtakarítást, de célzottabb támogatási rendszerrel, több fogyasztási sávval vagy módosított kedvezményes tarifákkal lehetne csökkenteni az állami kiadásokat. A rezsivédelem tényleges költsége az energia áraktól is erősen függ. Közel 32 millió forintos juttatást kapott korábbi távozásakor Búzs Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap egykori alelnöke és a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő volt főigazgatója, derült ki egy közérdekű adatigénylésre adott válaszból. A dokumentum szerint Búzs közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, ehhez kapcsolódóan pedig bruttó 31 millió 875 ezer forint egyéb járandóságot fizetett ki számára. Az összeg több mint 16 havi főigazgatói illetményének felelt meg. Molnár Áron szerint Búzs 8 hónappal később ismét az NKA alelnöke lett. Búzs Balázs időközben az NKA támogatásokhoz kapcsolódó büntető ügyben letartóztatták.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Továbbra sem lesz felettünk időjárási front, de a hűvös hideg hajnalokat követően felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi problémák, a legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képesség. A maximumok 25 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hírek legközelebb egy óra múlva, addig is jöjjön a Juice mai első órája, csordultik tele csak jó zenével és mindennel, ami fontos ma, október 6-án. Köszöntjük a Renátákat és a Brunókat, és kezdjük már is az Out of My Head című nagy kedvencünkkel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

ide-oda tették ezt a Valmáros rácok. Ők zenéltek nálunk, és még mielőtt mondanám a folytatást, hogy így kezdésként ma is ránézünk az orvos meteorológiára, mert hát már nem tart sokáig az, amiben vagyunk. Ez jót is jelent, meg rosszat is. Rossz abból a szempontból, hogy már csak pár napig van velünk a vénasszonyok nyara, de az, amit okoz már, az is csak pár napig van velünk, és ezek sajnos negatív dolgok, ami csütörtökre egyébként véget ér, és az évszakhoz jobban passzoló időjárások is hőmérsékletek lesznek, és ezzel viszont véget ér a negatív hatást okozó nagy napi erős hőingás is, ami ugye nagyon megviseli a szervezetünket napok óta, erről beszélünk, hogy az immunrendszert ez hogy terheli, de ennek vége, mert ugye ezáltal, hogy lehűl a levegő, már nem lesz akkora a napi különbség a hajnali és a délutáni hőmérsékleti értékek között. Mi pedig már is egy forró hangulatú slágerrel megyünk tovább, aminek hallatán biztos lekerülnek a pulcsik, hiszen itt van már is Enrique Iglesias.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma a bélflóránkat fogjuk helyreállítani, mert ugye tudod, az egészség a belegben kezdődik. Na de mi van akkor, ha valami nem oké ott? Ilyenkor fáradékonyabbnak érezzük magunkat, emésztési problémáink vannak, vagy gyakrabban leszünk betegek. Ez annak a jele, hogy a bélflóra egyensúlyában zavar támad. A megfelelő probiotikum kiválasztása kulcsfontosságú a gyors regenerációhoz és az immunrendszer támogatásához. Ha segítünk neked kiválasztani, hogy melyik a legjobb probiotikum. Például fontos, hogy válasz magas hatóanyagtartalmú terméket a bélflóra helyreállításához, olyan probiotikumot, amely megfelelő mennyiségű élő baktériumot tartalmaz. A hatásos dózis milliárdos nagyságrendű. Minél magasabb az élő baktérium törzsek száma, annál hatékonyabb a termék. Ne dőlj be az ismeretlen, gyengén dokumentált termékeknek. Mindig ellenőrizd, hogy a választott probiotikum tartalmaz-e tudományosan alátámasztott baktérium törzseket. De figyelj arra is, hogy a probiotikum természetes és gyomorsaváló kapszulában legyen. A gyomorsav ugyanis lebontja a baktériumokat, mielőtt eljutnának a bélbe. Azok a termékek, amelyek saváló kapszulákat alkalmaznak, hatékonyabban juttatják el a hasznos baktériumokat a célhelyükre. Az is nagyon fontos, hogy a bélflóra helyreállító probiotikum legyen független labor által bevizsgált. Mindig ellenőrizd, hogy a választott terméket független

0: laboratórium tesztelte. Ez garantálja, hogy a címkén feltüntetett hatóanyagok valóban jelen vannak a termékben. Szóval ne feledd, az egészség és a betegség is a belegben kezdődik.
1: Egészségpercek.

Hasonlóan erre az órára elfogynak a jó zenék, a hírekig viszont egy még biztosan belefér. Aztán még három dzsúszos órával itt leszünk, és számítunk mindenkire megszokott tartalmainkat, frissen, feltöltve, nagyszerű zenei köntösbe csomagolva. A dzsúz a továbbiakban is számít rád, de rajta tartjuk a szemünket, vételkörzetünk és a nagyvilág hírein is természetesen, úgyhogy maradj nálunk, és élvezd a Napfél rádiójának energiáit és remek dalait. Az óra búcsú dalát pedig már a friss hírek követik, amelyeket írott formában is megtalálsz folyamatosan frissítve a sunshine.hu weboldalonkon. Szóval várunk vissza mindenkit a következő órára is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Fokozott ellenőrzés vezetnek be Debrecen Nagymacson. Nem épül meg eredeti formájában a debreceni nemzeti oltóanyaggyár. Működő mesterséges intelligencia fejlesztéseket mutattak be a Debreceni Egyetemen. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Fokozott ellenőrzés vezetnek be Debrecen Nagymacs területén, miután a helyiek nyílt levélben jelezték a közbiztonsággal és a magántulajdon védelmével kapcsolatos panaszaikat. Debrecen önkormányzata közölte, sűrítik a közterület felügyelők jelenlétét, és arra kérik a rendőrséget, hogy fokozza a járőrözést a városrészben. Az intézkedés célja a jogsértések megelőzése, a lakók biztonságérzetének javítása és a bejelentésekre adott gyorsabb reagálás. Kiemelt figyelmet fordítanak az idősekre és az egyedül élőkre. A városvezetés arra kéri a lakosokat, hogy az észlelt jogsértéseket jelezzék a rendőrségnek vagy a közterület felügyeletnek. Nem valósul meg eredeti formájában a Debreceni Nemzeti Oltóanyaggyár, a projektet a Debreceni Egyetem oktatási, kutatási és tanüzemi célokra alakítja át. Az intézmény közlése szerint az állammal kötött megállapodást módosították, így klasszikus gyárépítés helyett gyógyszeripari ökoszisztéma központ jön létre. A fejlesztés a hazai oltóanyaggyártáshoz szükséges kutatási és gyártás technológiai tudás megalapozását szolgálja majd. A központ a már elkészült egyetemi létesítményekre is épít, köztük a 2024-ben átadott pilot laboratóriumra. A beruházás további állami finanszírozás nélkül a már rendelkezésre álló forrásokból kell befejezni, legkésőbb 2030 végéig. Már működő vagy előre haladott állapotban lévő mesterséges intelligencia alapú fejlesztéseket mutattak be a Debreceni Egyetem informatikai karának hallgatói az AI Challenge 2026 demo versenyén. A megmérettetésre 39 nevezés érkezett, közülük 21 projekt kapott lehetőséget személyes bemutatkozásra. A résztvevőknek működés közben is prezentálniuk kellett fejlesztéseiket három különböző kategóriában. A cél az ígéretes projekt további szakmai támogatása, kutatás és piaci lehetőségeik feltárása volt. A legjobbnak ítélt csapatok meghívást kaptak az október 9-én és 10-én megrendezendő AI Sprint záró versenyre, ahol tovább fejlesztik megoldásaikat. Összesen 181 kori hallgatót köszöntöttek a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karán, akik 50, 60 vagy 70 évvel ezelőtt szerezték meg diplomájukat. A jubilánsok arany, gyémánt és rubin diplomájukat a főépület díszudvarán rendezett ünnepi tanácsülésen vehették át. Köztük több olyan egykori tanár és oktató is volt, aki ma is részt vesz a kar oktatási vagy kutatási munkájában. Szabó Szilárd dékán az ünnepségen a kar fejlődéséről, megújuló infrastruktúrájáról és gyakorlatorientált képzéseiről is beszélt. A rendezvényen emellett átadták a TTK katedra díjakat is. 7. alkalommal rendezik meg a Nagyerdő hetét Debrecenben október 5 és 11-e között. A program sorozatban természetismereti túrák, kiállítások, előadások, sportprogramok és családi rendezvények is helyet kapnak. Október 9-én vezetett sétán mutatják be a botanikus kert érdekességeit, másnap pedig erdei futóversenyt rendeznek. Szombaton 10 és 15 óra között családi nap várja az érdeklődőket a Szigetkék tematikus parkban, ahol gyermekfoglalkozások, természetismereti játékok és zenei programok is lesznek. Ugyanezen a hétvégén rendezik meg az 5. debreceni sokadalmat is a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén, régiségekkel, kézműves és gasztronómiai programokkal.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Nap maradt a vénasszonyok nyarából, úgyhogy mindenképpen használjuk ki a sok napsütést, a maximumok 25 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi szépen, Betty, mi pedig belecsapunk második óránkba, továbbra is maxon pörögnek nálunk a jó zenék, az autósoknak pedig jó utat kívánunk, jó fej, előzékeny autóstársakat és csak zöld lámpás kereszteződéseket.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Hello Sunshine FM, üdv mindenkinek, a délelőtt utolsó órájában vagyunk, a nyakunkon az ebédidő, addig pedig kitartás mindenkinek. Nagyon furcsa dolgok történnek a benzinkutakon, továbbra sem gyűrűznek be a világpiaci hatások a magyar árakba, persze ez egyáltalán nem zavar minket, továbbra is bebetonozva ugyanazok az árak, mint amik legutóbb is. Imár közel 3 hete nem változtak az árak a hazai töltőállomásokon, és ez azért is különös és figyelemre méltó, mert ez idő alatt a nemzetközi olajpiacon és a devizapiacon is történtek nagyon-nagyon komoly változások. Na de, hogy az életünkben milyen változások történnek, ezt hát ha most majd Kata horoszkópjaiból megtudjuk.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A Kosma türelmes mentorként segíti a kollégái elakadását, megtapasztalva a közös tudás megosztás örömét. A Bika bátran vállalja a kockázatot egy új kezdeményezésben, és határozott lépéssel tör előre. Az Ikrek ma a gyakorlati megvalósításra koncentrál, és a szavak helyett a kézzelfogható tettekkel bizonyít. A Rák logikus, hűvös érveléssel védi meg álláspontját egy szakmai megbeszélésen. Az Oroszlán ma nyitottan fogadja a kritikai észrevételeket, és azonnal beépíti azokat a saját munkájába. A Szűz nagyvonalúan siklik át a kisebb hiányosságokon, és inkább a folyamatok gyors végigvitelére törekszik. A Mérleg egyedül önálló döntésekkel visz végig egy fontos folyamatot, támaszkodva a saját szakértelmére. A Skorpió laza és könnyed hangulatban kapcsolódik be a közös munkába, lebontva a merebb korlátokat. A Nyilas szigorú napirendet állít fel magának, és centiről centire követi a megtervezett lépéseket. A Bak nyitott és közvetlen stílusával teremt közvetlen baráti légkört a hivatalos egyeztetéseken. A Vízöntő ma a háttérbe húzódva végzi az elemzéseket, elkerülve a nyilvános szerepléseket. A Halak racionális számokon alapuló döntést hoz egy olyan helyzetben, ahol korábban csak az érzéseire hallgatott.
1: Sunshine FM asztrológia.

október 6-a van, és már is mondom, hogy mit kell tudni erről a napról a kalendáriumban. A legfontosabb dolog ugye, hogy 177 éve haltak mártír halált az aradi vértanúk, és ma rájuk emlékezik Magyarország. Az emléknapon pedig ugye országszerte megemlékezések és koszorúzásokat tartanak. De ezen a napon született Szekeres Adrien, nagyszerű énekesnő, ugye régen az Unisex együttes tagja volt, 53 éves lett, és ezen a napon indult el 29 éve a két legnagyobb kereskedelmi televízió, RTL Klub ugye és a TV2. Hihetetlen, jövőre ez már 30 éves dolog lesz. Atyaisten. Na, hagyjuk ezt. Inkább indítjuk már is a következő zenét itt a Homewreckers. Aztán több mint 20 évvel ezelőttről hozzuk vissza Kellyst, és egy óriási kedvenc volt annó, a Trick Me-t.

Lassan elérkezünk a délelőtt végéhez, de közös utazásunknak még korán sincs vége. Kereken a felénél járunk délután 2-ig, itt vagyok veled, most pedig egy újabb dal következik a friss hírek előtt, aztán folytatjuk. Maradjatok itt a Sunshine FM-mel, ha pedig segítenétek a minket hallgató autósokat, vagy brollereseket, vagy bicikliseket, bárkit a világon, akkor írjatok és üzenjetek rajtam keresztül nekik. 0620 316 3000. Most pedig még jön Alex Kenji Bamboléója, aztán átlépünk együtt délelőttből a délutánba. Maradjatok nálunk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
4: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb szakaszba lépett a Füredi út felújítása Debrecenben. Erősíteni együttműködését a Debreceni Egyetem és a helyi gyógyszeripar. Minden hatodik magyarországi jármű műszaki állapota kifogásolható. Földi Betti vagyok, már is itt vannak a részletek.
1: Ez a Szívis Krónika.
2: Újabb fázisba lépett a 33-as főút debreceni Füredi úti szakaszának felújítása. Október 5-től a Böszörményi út és a Nádor utca közötti kétszer egy sávon halad a forgalom. A déli oldalon mindkét sávot lezárták. A következő három hétben csapadékvíz átépítési, marási és aszfaltozási munkákat végeznek. A Böszörményi út, a Jerikó utca és a Nádor utca csomópontjainál több nagyívű kanyarodást megtiltottak. A közösségi közlekedés továbbra is működik, de az egyik busz megállót ideiglenesen áthelyezték. A teljes csak nem 2,5 kilométeres útszakasz felújítása várhatóan év végére készül el. Tovább erősíteni a Debreceni Egyetem és a Debreceni Gyógyszeripari Vállalatok együttműködését a Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter. A szervezet célja, hogy a tagok közös szolgáltatásokat fejlesztenek, együtt jelenjenek meg a piacon és a nemzetközi szinten is bővítsék kapcsolataikat. A törekvésekhez illeszkedik a korábban tervezett nemzeti oltóanyaggyár átalakítása is. Helyette gyógyszeripari ökoszisztéma központ jön létre 2030 végéig. A létesítmény egyetemi oktatást, kutatást és tanüzemi működés szolgál majd, miközben a hazai oltóanyaggyártáshoz szükséges tudás fejlesztését is segíti. A klaszter emellett saját újraminősítését is kiemelt célként kezeli. Új pályázatot hirdetett a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium a határon túli magyar sajtó támogatására. A program teljes keretösszege 200 millió forint, egy pályázó pedig 4 és 30 millió forint között vissza nem térítendő támogatást igényelhet, kötelező önrész nélkül. A forrása többek között szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, ausztriai és kárpátaljai magyar nyelvű elektronikus médiumok pályázhatnak. A támogatás felhasználható a szerkesztőségek működésére, valamint új cikkek, videóriportok, podcastok és más tartalmak elkészítésére is. A Magyarországon közlekedő gépjárművek közül nagyjából minden hatodik műszaki állapota kifogásolható, közölte a Közlekedés Tudományi és Építés Ügyi Minőség Ellenőrző Intézet. Egy szeptemberi országos ellenőrzés során 656 személyautót vizsgáltak meg, amelyek 85%-a felelt meg az előírásoknak. A könnyű és nehéz teher gépjárműveknél valamivel jobb eredmények születtek. A kifogásolható állapotú járművek közül 78-at műszaki vizsgálatra, további 54-et pedig időszakos vizsgára küldték a túl magas károsanyag kibocsátás miatt. A KTI szerint a hibák leggyakoribb oka ma a szükséges karbantartások elmaradása, illetve a szakszerűtlen átalakítás. Újabb 130 millió euróval növeli az Európai Bizottság a tagállamok drón elhárítási képességeinek fejlesztésére szánt támogatást. A forrás célja a határigazgatás korszerűsítése, a határ ellenőrzés megerősítése és a biztonsági fenyegetések hatékonyabb kezelése. A pénzből a Frontex, valamint az uniós országok megfigyelése és drón elhárítási technológiát fejleszthetik, illetve új eszközöket is vásárolhatnak. A most bejelentett összeg a korábbi támogatásokat egészíti ki, 2025 végén 250 millió, idén pedig további 169 millió eurót különítettek el hasonló célokra.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Deac fiú tornás csapata a harmadik helyen végzett, míg Nagy Mendel egyéniben szintén bronzérmet szerzett a Dunaújvárosban rendezett 6. Pap Zoltán emléktornán. A DKS-e torna szakosztálya 6. alkalommal rendezte meg a tornát, amelyen 9 egyesület fiatal tornászai vettek részt. A versenyen összesen 42 sportoló mérte összetudását. A DVSC labdarúgó csapata az Iconect Football Academy csapatától szerződtette Abdul Karim Ibrahimot, a 18 éves nigériai védekező középpályás labdaszerzésben, védekező párharcokban kifejezetten erős, aki kezdetben az NB3-as csapathoz csatlakozik. A Loki első csapata a hétvégén a Ferencváros vendége lesz. A szervező Ferencvárosi Tornaklub és a rendőrség a szurkolók biztonsága, a rendzavarás megakadályozása és a helyszín mielőbbi megközelíthetősége érdekében a mérkőzésre érkező vendégszurkolók részére gyülekezési helyet hirdetett meg, ahonnan a szurkolók rendőri kíséret mellett közelíthetik meg a stadiont. Debrecenből, illetve az ország keleti részéről személygépkocsival, buszokkal a meccsre érkező DVSC szurkolók a mérkőzés napján az M0-ás autópálya Alacska pihenőjének parkolójában gyülekezzenek 14 és 14 óra 30 között, innen a vendégszurkolókat 14 óra 30 perckor kísérik a Grupama arénába. Hétvégén elrajtolt az új vívószezon a fővárosban rendezett válogatóval. A viadalon a DSI Debrecen kiválósága Ilias Nikolas is ott volt a kardozók 66 fős mezőnyében. A DSI vívója sikerrel vette a csoportkört, 4 győzelemmel és 1 vereséggel jutott a 64-es táblára, és végül meg sem állt a döntőig, ahol szoros meccsen kapott ki, így ezüstérmes lett. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Még pár napig marad a vénasszonyok nyara, sok napsütésben lesz részünk, száraz időjárásra készülhetünk, a maximumok 25 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bácsi Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát a szokásos óriási forgalomban azt mondanám, hogy sietünk, de nem tudunk csak lépésben haladni a város egész területén. Vannak különösen neuralgikus pontjai a városnak, így például a Böszörményi út kereszteződésétől egész a Egyetem Sugár út kereszteződésig 30 km/h sebességkorlátozás van, illetve a jobboldali forgalmi sávot aszfaltozási munkálatok miatt lezárták. Több helyen drónokkal ellenőrzik a nagyobb csomópontokban a közlekedést a rendőri egész héten történő ellenőrzés kapcsán. Hát nagyon nagy türelmet és kitartást és balesetmentes közlekedést mind kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Rádióz a Sunshine FM-el a továbbiakban is, itt a 93.5-ön, Hello Debrecen és térsége, várjuk tőletek a továbbiakban is az útinfókat, ha bármi olyat látok az utakon, aminek nem kéne ott lennie, vagy nem kéne megtörténnie, nyugodtan írjátok meg nekem. Sajnos ugye volt már ma egy komoly baleset, teljes útzár volt Hajdú-Biharban, a 47-es főúton két autó ütközött össze, mindenkinek azt ajánlottuk, hogy kerülj el az utcak, azt viszont friss információkat várnánk tőletek a továbbiakban is, hogy jelenleg mi a helyzet, véget érte már a műszaki mentés, és a teljes útzár fellette már oldva, mert ugye korábban kerülni kellett hosszúpályi és az M35-ös autópálya felé. Na de jön még egy remek dal ebben az órában, aztán hírek, és folytatjuk mi is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Marad a kamatstop, tovább tárgyalnak a bankokkal. 780 ezer forintos bírság lett a majdnem 2 tonnás túlsúly vége. Decembertől akár a forgalmit is bevonhatják a le nem cserélt zöld rendszám miatt. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egyelőre nem kell magasabb törlesztő részlettel számolniuk a kamatstopban érintett hiteleseknek, továbbra sincs ugyanis megállapodás a kormány és a Magyar Bank Szövetség között az intézkedés kivezetéséről, ezért az változatlan feltételekkel marad érvényben. A pénzügyminisztérium szerint folytatják az egyeztetéseket elsősorban a leginkább veszélyeztetett adósok védelméről. A kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer ügyfelet érint. A Magyar Nemzeti Bank becslése szerint közülük körülbelül 19 ezeren kerülhetnének nehéz helyzetbe a kivezetése után. Náluk legalább havi 5000 forinttal nőhetne a törlesztő részlet. Majdnem 2 tonnával terhelték túl azt a kis teherautót, amelyet a biharkeresztesi rendőrök állítottak meg a 42-es főúton. A román rendszámú jármű rakománya miatt a szerelvény a megengedett ösztömeget 1980 kg-mal lépte túl. A rendőrök a forgalmi engedélyt a helyszínen elvették, a sofőrre pedig 780 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A rendőrség most arra figyelmeztet, a túlsúly jelentősen növeli a fékutat, megváltoztatja a jármű menet tulajdonságait, és extra terhelést jelenthet a fékekre, a gumikra és a futóműre is. Egy váratlan helyzetben pedig akár néhány plusz kilogram is számíthat. Újabb forgalmi korlátozások léptek életbe Debrecenben a Füredi úton, ahol folytatódik a 33-as főút felújítása. Október 5-től a Böszörményi út és a Nádor utca között 2x1 sávon halad a forgalom, a Füredi út déli oldalának mindkét sávját pedig lezárták. A következő 3 hétben csapadékvíz átépítést, marást és aszfaltozást is végeznek. A Böszörményi, a Jerikó és a Nádor utcai csomópontokban is változott a forgalmi rend, több helyen tilos a nagyívű kanyarodás. Egy busz megállót pedig ideiglenesen áthelyeztek. A teljes csaknem 2,5 kilométeres útszakasz felújítása várhatóan év végére készül el. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 10 kategória győztesét mutatta be a debreceni Kölcsei Központban. A díjazottak között van Schnell Judit, színművész, Subic Gábor trombitaművész, Ceglédi Zsolt fotóriporter és a Piruett táncstúdió is. A jelöltekre október 23-áig lehet szavazni a VOSZ megyei szervezetének Facebook oldalán. A közönségdíjas mellett további 3 kategória győztes kap prímadíjakat, őket a Prima Primissima díjra is felterjesztik. Több mint 32 ezer autósnak van már csak nem néhány hete arra, hogy lecserélje járműves zöld rendszámát. November 30-áig ugyanis a plug-in hibridekről le kell kerülniük a világos zöld tábláknak, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. A szabályok szerint már csak a tisztán elektromos és nulla emissziós járművek jogosultak zöld rendszámra. A határidő az 5N és 5P környezetvédelmi besorolású, külső töltésű hibrideket érinti. Aki decembertől is régi zöld rendszámmal közlekedik, közúti ellenőrzéskorra a rendszám és a forgalmi engedély bevonására, valamint a jármű ideiglenes forgalomból kivonására is számíthat. A cseredíja az eljárás módjától függően nagyjából 16,5-17,5 ezer forint lehet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás is többnyire gyenge marad. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixed.
2: Ez a Juice.

0: Zsuz utolsó órájában vagyunk. Hello mindenkinek! Pörögünk tovább együtt ezen a kedden is. Én kettőig leszek ma is a munkatársad, vagy akár az utitársad. Apropó autósok, ugye tudjátok, ezen a héten fokozott ellenőrzés az utakon, Európában mindenhol, így Magyarországon is a Figyelj az útra elnevezésű teljes kontinensre kiterjedő ellenőrzés. Ez a magyar rendőrök is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, és minden olyan tevékenységet, ami elvonja a járművezető figyelmét, és ugye ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot, és ebbe beletartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ugye ezek is súlyosan veszélyeztetik a személy és vagyonbiztonságot is. Ugye ennek az egésznek az a célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát is, javítsák az általános közlekedés biztonságot. Persze erre ugyan nem csak ezen a héten, nem csak ezért az ellenőrzés akcióért kéne figyelni, hanem ennek alapvetőnek kéne lennie minden egyes pillanatban, amikor az ember a volán mögé beül.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Tényleg ez jutott valakinek eszébe, hogy hogy maradhatott fent a zsiráf, amiközben ilyen magas és belecsaphat a villám? Hát maga az az alkata, hogy kinéz egy zsiráf, nem megbántva, és nehogy most valami zsiráfok jogvédő szervezete feljelentse minket, de hát na, azért nem a legszebb állat, egy hihetetlen különleges, nem ilyen nyakkal, tehát ennek addig nyújtózkodott, még a végén tényleg ilyen hosszú nyaka lett, tehát elég amorf egy természetű.
3: Megvan az, amikor megkínálnak Szilva pálinkával, és mondod, hogy úristen, érzem, hogy végig folyik. Akkor szerencsétlen zsiráf mit érezhet ilyen hosszú nyakkal.
2: Hát meg, ha előre hajol és hirtelen feláll, akkor megint nem jó, mert megszédül, tudja. De hát hány ilyen állat van még, amelyik csoda, hogy még egyáltalán életben van. Hát mondjuk mi emberek is.
3: Hát ők a legnagyobb állatok.
2: Komolyan, egy kis csikó megszületik, pár óra múlva már áll és már rohangál. Mi meg?
3: Nekünk meg?
2: Évek kellene.
3: Hát mire repülni tudunk.
2: Azt mondják, hogy nehéz, felállt a gyerek, másfél év után már tud sétálni.
3: Már beszél, pedig még csak 5 éves. És már beszél.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Sunshine FM program ajánló.
1: Ha eleged van a merev forgatókönyvekből, itt a tökéletes alkalom, hogy végre te mondd meg a színészeknek, mit csináljanak Nyíregyházán. Október 9-én 18 órától az És tessék! Csapata szabadul el a Színpad rendezvénytérben, ahol Kis Anna Laura, Mohácsi Norbert és Varga Balázs bármilyen elvetemült ötletet eljátszanak. Szappanopera szándékos bakikkal vagy horrorfilm reklámszünettel bármit bedobhatsz a közösbe, a poénok pedig helyben a szemed előtt születnek meg. Képzeld el azt a káoszt, amikor egy túl jól sikerült zabálás után beszorulsz a vendéglátóid ajtajába, a barátaid pedig ahelyett, hogy kiszabadítanának, inkább törölköző tartónak használják a hátsó feledet. Hát pontosan ilyen zseniális bonyodalmak várnak Debrecenben a Vojtina Báb Színházban, a Száz Holdas Pagony Meséi című előadáson. Mici Mackó, a mindig rettegő malacka és a depresszióból karriert építő Füles történetei garantáltan megnevettetik az egész családot.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

perc múlva 2 óra, na de előtte még jön a mai Juice búcsú dala, de még mielőtt ezt elindítanám, köszönöm a mai figyelmet. Hálás vagyok, hogyha az elmúlt órákat velem töltötted, és bízom benne, hogy holnap is együtt verekedjük majd át magunkat a délelőttből a délutánba. Mert hogy holnap is várlak majd 10 és délután 2 között, a megszokott hangulattal, a megszokott tartalommal, de egy teljesen új zenei köntösre, mint a mai. Váci Zoli mára búcsúzik, jön utánunk menetrendszerűen a Sunshine délután. Szóval, gyere Roli, én pedig megyek a dolgomra. Váci Zolit hallottad?

0: Records.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Átalakulhat a hazai kulturális támogatási rendszer. Év végére újabb korrupciós ügyeket vonhat saját hatáskörbe az MVVH. Marad a kamatstop, tovább tárgyalnak a bankokkal. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átalakulhat a hazai kulturális támogatási rendszer, az érintettek véleményét is kikéri a Nemzeti Kulturális Alap. Az NKA kérdőíves konzultációt indított, amelyet október 30-áig lehet kitölteni. A felmérésben többek között arra kíváncsiak, mennyire átlátható és szakmailag megalapozott a jelenlegi támogatási rendszer, illetve szükség van-e átfogó reformra. A kérdések között szerepel az anonim pályázati bírálat lehetősége, valamint az is, hogy a szubjektív döntések helyett előre meghatározott nyilvános pontrendszert alkalmazzanak-e. Az NKA közlése szerint a beérkezett javaslatukat feldolgozzák, az eredményeket pedig nyilvánosságra hozzák. 3 órán át kérdezték Szijjártó Pétert a BYD-nál vállalt vezetői pozíciójáról az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában. A volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatása zárt ülésen zajlott. Szijjártó az ülés előtt azt mondta, ha a kínai autógyártó szegedi beruházásához adott állami támogatás a hasonló méretű fejlesztéseknél megszokott mértékű volt. Szerinte az infrastruktúra fejlesztések a térség érdekeit szolgálják. A vendégmunkásokról közölte, a csoportos keretengedély 2027 közepéig érvényes. A meghallgatás után azt mondta, minden feltett kérdésre válaszolt. Újabb 4-6 ügyet venne át év végéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Ungner Anna a szervezet vezetője szerint ehhez előbb a hivatal végleges épületébe kell költözniük, és a létszámot is bővíteni kell. Az MVVH eddig 4 ügyet vett át. Ungner szerint a Sesták Miklóshoz kapcsolódó eljárás sem kizárólag a Volánbusz beszerzéseiről szól. A vizsgálat ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekre is kiterjed. Sesták Miklós egyébként korábban tagadta az ügyészség vele szemben megfogalmazott állításait. Kiszáll a Mi Hazánk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal új vezetőinek kiválasztásából. Torockai László pártelnök szerint nem látják értelmét annak, hogy tovább részt vegyenek az MVVH 3 még betöltetlen elnök helyettesi posztjának kiválasztási folyamatában. A párt azt állítja, hogy Unger Anna elnök korábbi kiválasztása nem volt kellően átlátható és szakmai alapú, ezért szerintük a hivatal függetlensége is kérdéses. Közben az Országgyűlés illetékes bizottsága már kijelölte az új elnök helyettes jelölteket. Egyelőre nem kell magasabb törlesztő részlettel számolniuk a kamatstopban érintett hiteleseknek, továbbra sincs ugyanis megállapodás a kormány és a Magyar Bank Szövetség között az intézkedés kivezetéséről, ezért az változatlan feltételekkel marad érvényben. A pénzügyminisztérium szerint folytatják az egyeztetéseket, elsősorban a leginkább veszélyeztetett adósok védelméről. A kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer ügyfelet érint. A Magyar Nemzeti Bank becslése szerint közülük körülbelül 19 ezeren kerülhetnének nehéz helyzetbe a kivezetése után. Náluk legalább havi 5000 forinttal nőhetne a törlesztő részlet. A tárgyalások folytatódnak. Egyenlőre nincs időpont a kamatstop megszüntetésére.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap kellemes napos őszi idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Szücsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes keddél utánt kívánok mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel útinfókkal kezdünk. Nyíregyházan a Korányi Frigyes utcán a Bánki előtt korábban helyszíneltek, ott gázolás történt. A debreceni úton mérnek, valamint a Diószegi úton is várják a szabálytalankodókat Debrecenben.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is... This is nothing anymore.
2: csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mert nagyon jó fejek vagytok, és rengeteg játék is van, meg marha jó zenéket adtok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Pénztár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Ez volt Hasses a Midnight itt a kedd délutánunkban a Sunshine FM-en. 9 perccel fél három előtt pedig természetesen mai sikernaptározunk, mert képzeljétek, ma hosszú távú sikernap van. Ez most arra jó, hogy ne csak a gyors eredményt nézzük, hanem azt is, hogy mi az, ami később igazán sokat érhet. Ma érdemes olyan döntéseket hozni, amelyek stabillá teszik a terveinket, legyen szó munkáról, tanulásról, pénzügyekről vagy személyes célokról. Egy apró, de jól átgondolt lépés most többet jelenthet, mint egy látványos hirtelen döntés. A mai nap üzenete, gondolkodjunk előre, mert amit most tudatosan építünk, annak később komoly eredménye lehet. Ezeket kaptok így a keddi délutánunkra a Sunshine FM-en. Üzsa Jani Man Angel-lel, ez a Moving to the Sun.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Vigyázz magadra, mi utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Köszönöm szépen a hallgatói észrevételeket. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyháza és Nagykelló között ugye ott útépítési munkákat végeznek. Szerencsére már használható a megújult körforgalom, aki arra autózik, rengeteg megfontoltságot kérünk tőle. Nyíregyházán korábban a Debreceni úton mértek, valamint a 354-esen Debrecen északi elkerülő útján közel az M35-ös autópályához csomópontot építenek, emiatt az 1-es és a 3-as kilométer között mindkét oldalon lezentek a belső sávot, emiatt érdemes majd körültekintően közlekedni. További infókra is kíváncsi vagyok SMS-en, telefonon vagy Viberen, 20-as 316 3000, csak mentes délutánt kívánok!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: A Fight Club vezető edzőjével beszélgetünk a mostani Fit percekben, Tartsa Mónika már a stúdióban.
2: Az ősz tökéletes időszak arra, hogy újra rendszeressé tegyük az edzést. A nyári szabadságok, utazások és lazább napok után érdemes visszatérni a megszokott mozgáshoz. Az időjárás hűvösebb, így sokak számára kellemesebb az edzés, akár a szabadban, akár az edzőteremben. Fontos, hogy ne várjunk januárig az új célokkal. Az ősz remek lehetőség arra, hogy erősebbek, fittebbek és energikusabbak legyünk még az év vége előtt. Kezdjünk el mozogni már ma!
3: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény!
6: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Töltsd le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 555-555-öt.
6: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 15%-ban maximalizálnák az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását. Hatósági eljárásban vizsgálják az eltűnt debreceni férfi halálának körülményeit. Új NFC-s banki csalási módszer terjed hazánkban. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Kevesebb elvonást és több állami támogatást kérnek a kormánytól a megyei jogú városok. A 25 település polgármestere Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztetett. A javaslatok szerint 2027-től jelentősen csökkentenék a szolidaritási hozzájárulást, annak felső határát pedig az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15%-ában maximalizálnák. A városok több forrást kérnek a közösségi közlekedésre, és azt is szeretnék, hogy az állami támogatások legalább az infláció mértékével emelkedjenek. Javasolták továbbá a közétkeztetés áfájának 5%-ra csökkentését, valamint az önkormányzati dolgozók béremeléséhez járó állami kompenzáció kiterjesztését. Holtan találták meg azt a 41 éves debreceni férfit, akit szeptember vége óta kerestek. A rendőrség tájékoztatása szerint az informatikusként dolgozó férfi szeptember 27-én tűnt el, holttestére most a Vekeri tó környékén találtak rá. Információk szerint előkerült az az autó is, amelyet korábban szintén az eltűnésével összefüggésben kerestek. A haláleset pontos körülményeit a hatóság vizsgálja, egyelőre további részleteket nem közöltek. Nemzeti oltóanyaggyár helyett gyógyszeripari tudásközpontot alakít ki a Debreceni Egyetem. Az új gyógyszeripari ökoszisztéma központ a tervek szerint 2030 végéig készülhet el, és az egyetemi oktatást, kutatást, valamint a tanüzemi működést is szolgálja majd. A fejlesztés a hazai oltóanyaggyártás szakmai hátterét is erősítheti. Közben tovább bővítené együttműködését a Debreceni Egyetem és a város gyógyszeripari szereplőit összefogó Pharmapolis Cluster. A cél közös szolgáltatások és piaci ajánlatok kialakítása, valamint az együttműködés nemzetközi erősítése. Ha van egy igazán különleges receptje, most a Hortobágyi Nemzeti Park versenyén is próbára teheti magát bárki. Idén ugyanis ismét meghirdetik a Darukonyha receptversenyt, amely az október 24-i Szent Dömötör napi behajtási ünnephez és a Daru Fesztiválhoz kapcsolódik. Három kategóriában előétellel vagy levessel, főétellel, illetve desszerttel lehet nevezni. A receptekben napraforgót vagy halat, valamint legalább egy a darvak étrendjében is szereplő alapanyagot kell felhasználni. Ilyen például a köles, a kukorica, a borsó vagy éppen a rizs. A nevezés ingyenes, vegetáriánus és vegán recepteket is várnak. A közönség október 19-e és 21-e között külön díjas ételt is választhat. Már a telefonhoz érintett bankkártyával is próbálnak pénzt szerezni a csalók Magyarországon. Az új NFC technológiát kihasználó módszernél az áldozatot jellemzően egy alkalmazás telepítésére veszik rá, majd megszerezhetik vagy továbbíthatják a kártyához kapcsolódó adatokat. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idei második negyedévben a sikeres bankkártyás és átutalásos csalások több mint 7 milliárd forintos kárt okoztak. A szakértők azt kérik, idegen kérésére ne telepítsünk alkalmazást, kódot soha ne adjunk meg, gyanús hívás esetén pedig szakítsuk meg a beszélgetést, és közvetlenül a bankunkat keressük.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás is többnyire gyenge marad. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, Szücsi majd 4-kor várunk vissza, ebben az órában kultjáték jön, valamint hozom az ilyen kiváló zenéket, de hogyha bármit látsz, akkor köszönöm szépen a segítesz. 0620-316-3000, Shakirával kezdünk, szól a Die Die.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira őrült jó az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Beautiful Things a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további fergeteges délutánt kívánok mindenkinek is. Evezzünk a játék irányába. Ma is ugye megkaparintható a Sunshine menü az Oasis Burger jó voltából. A nyerőszám a 6-os, hogyha valahol benne van a telefonszámodban a 6-os szám, így akkor mindenképp küld el SMS-en vagy Viberen a kódjáték szót. Óra végéig várom majd a jelentkezéseket. 20-as 316-3000. Tiesto, Tate McRae és a Tenderify, mindjárt jön Kiskata és a horoszkópokkal.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Terész Prince után pedig ráfordulunk így kedden és a horoszkópokra. Kiskata már a stúdióban. Szia!
2: Szia, Roli! A Kosma türelmes mentorként segíti a kollégái elakadását, megtapasztalva a közös tudás megosztás örömét. A Bika bátran vállalja a kockázatot egy új kezdeményezésben, és határozott lépéssel tör előre. Az ikrek ma a gyakorlati megvalósításra koncentrál, és a szavak helyett a kézzelfogható tettekkel bizonyít. A rák logikus, hűvös érveléssel védi meg álláspontját egy szakmai megbeszélésen. Az oroszlán ma nyitottan fogadja a kritikai észrevételeket, és azonnal beépíti azokat a saját munkájába. A szűz nagyvonalúan siklik át a kisebb hiányosságokon, és inkább a folyamatok gyors végigvitelére törekszik. A mérleg egyedül önálló döntésekkel visz végig egy fontos folyamatot, támaszkodva a saját szakértelmére. A Skorpió laza és könnyed hangulatban kapcsolódik be a közös munkába, lebontva a merebb korlátokat. A nyilas szigorú napirendet állít fel magának, és centiről centire követi a megtervezett lépéseket. A bak nyitott és közvetlen stílusával teremt közvetlen baráti légkört a hivatalos egyeztetéseken. A vízöntő ma a háttérbe húzódva végzi az elemzéseket, elkerülve a nyilvános szerepléseket. A halak racionális számokon alapuló döntést hoz egy olyan helyzetben, ahol korábban csak az érzéseire hallgatott.
0: Sunshine FM.

0: Lil Nas X és a Star Walking 4 óra előtt a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, köszönöm szépen a hallgatói visszajelzéseket. Többen megírtátok nekem, hogy Nyíregyházán mértek a Tiszavasvári úton, valamint Debrecenben is vertek a szabálytalankodókat a Diószegén. Köszi az infukat, várom a továbbiakban is. Az útinfók után pedig lezerjük a mai játékunkat, ugye a hatos volt a nyerő szám, és nézzük, hogy ki viszi haza az Assis Burger Sunshine menüjét, és Angélának pedig gratulálunk, te vagy a mai szerencsés, jó étvágyat kívánunk majd hozzá. Mindjárt újabb útinfókat hozok, ha bármiben tudsz segíteni, akkor SMS, telefon, Viber számunk változatlan, a forró drót 20-3-16-3000. Szűzsiszkó, Ella Henderson és a React, ez pedig mindjárt nyitja a következő zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes délután kívánunk önöknek. A megyék területén igen jelentős a forgalom, úgy Debrecen város belterületén és Nyíregyháza külterületén is. A 4-es főútvonalon ma útburkolati javítási munkálatokat végeztek Nyíregyháza belterületén, és folytatódnak a munkálatok az útburkolati jelek festésével. A 4-es főútvonal az ország leghosszabb főútvonala, 343 km Budapesttől Záhonyig, és rengeteg helyen útburkolati javítási munkálatok végeztek mai nap folyamán. Több megyét is érintettek a munkálatok, de elsőnek Szabolcs megye, majd Hajdú-Bihar megye területén is több helyen a helyreállításokon fáradoztak ma a szakemberek, közműfedlapok helyreállítása, ami napi szinten történik mindenhol a megye területén. Nagy figyelemmel legyenek elő oldaltávolságot tartva, és a délutáni csúcsforgalomban iskolák közelében hatalmas nagy a forgalom, de a Kenézi kórháznál is parkolót már alig lehetett találni egy órával ezelőtt, és ugyanez mondható el a klinikáknál, ott is a parkolók meg vannak telve. A tömegközlekedési járművek haladását ne akadályozzák, ne veszélyeztessék, hanem inkább mindenhol segítsék, ugye trolibuszokét a Kassai úton Debrecen város belterületén. És Nyíregyháza belterületén is iskoláknál nagy forgalmú főútvonalak mentén jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni. Száraz burkolat, kedvező látásviszonyok, további balesetmentes, kellemes délután.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újra katázhatnak a mellékállásúak, diákok és nyugdíjasok. Lakossági petíció után erősítik a járőrözést Nagymacson. Újra lesz Teszedd akció Debrecenben. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Alaposan átalakul az adórendszer jövőre. Több mint 100 000 vállalkozó előtt nyílhat meg újra a kata. Magyar Péter miniszterelnök mostani bejelentése szerint 2027-től ismét választhatják az adónemet a mellékállásúak, az egyetemisták és a nyugdíjasok, és újra lehet majd cégeknek is számlázni. A bevételi határ 18-ról 22 millió forintra emelkedik. Szigorítanak ugyanakkor a profi sportolók kedvezményes adózásán. Az 500 millió forintos kiemelt ECO határt eltörlik, helyette rájuk is a 60 milliós általános plafon vonatkozik majd. A kormány 2027-től vagyonadót is bevezetne az 1 milliárd forint feletti vagyonokra. Több rendőrre és közterület felügyelőre számíthatnak a következő időszakban Debrecen Nagymacs lakói. Az önkormányzat egy lakossági petícióban megfogalmazott panaszokra reagálva fokozza ugyanis a közterület felügyelet jelenlétét, és a rendőrséget is gyakoribb járőrözésre kérte fel a városrészben. Az intézkedés célja a jogsértések megerőzése, a lakók biztonságérzetének javítása és a bejelentések gyorsabb kezelése. Kiemelt figyelmet fordítanak az idősekre és az egyedül élőkre. A lakosokat most arra kérik, hogy az észlelt jogsértéseket továbbra is jelezzék a rendőrségnek vagy a közterület felügyeletnek. Újra megtelt hívekkel Debrecen egyik meghatározó történelmi temploma, befejeződött ugyanis az Attila téri görög katolikus főszékes egyház teljes felújítása. A több mint 100 éves épületet október 3-án ünnepélyesen újra szentelték. A rekonstrukció során kívülbelül megújult a templom, korszerűsítették a műszaki rendszereket, rendbetették a liturgikus tereket és az épület környezetét is. A főszékes egyház új ikonokkal is gazdagodott. A beruházás költségeinek nagyobb részét állami támogatás fedezte, emellett pedig a Hajdú-Dorogi Főegyház megye saját forrásaiból és a hívek adományaiból is hozzájárult a munkálatokhoz. Önkéntesekkel tisztítják meg Debrecen egyik kiserdőjét. Október 15-én ismét Teszedd akciót tartanak a városban. A résztvevők ezúttal a Vincellér utcai kiserdőben gyűjtik össze az eldobált hulladékot. A programhoz bárki csatlakozhat, de előzetes regisztráció kell. A szemétszedéshez szükséges zsákokat és védőkesztyüket pedig a szervezők biztosítják. A Teszedd önkéntesen a Tiszta Magyarországért programot egyébként először 2011-ben rendezték meg, azóta az ország egyik legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő akciójává nőtte ki magát. Hajdú Böszörmény vezeti a mobil hulladékudvarok Hajdú Bihari listáját, itt adták le ugyanis eddig a legtöbb hulladékot. Február 1-e és szeptember 19-e között 12 megyei településen összesen 402 tonna hulladék gyűlt össze. Hajdú Böszörményben ebből 83 tonnát adtak le, közel 1500 alkalommal. Hajdú Sámsonban 63, Hajdú Dorogon pedig csaknem 49 tonna gyűlt össze. A mobil hulladékudvarokban többek között lomot, elektronikai eszközöket, gumiabroncsot, festéket és használt sütőolajat is átvesznek díjmentesen. A szolgáltatás egyenlőre tesztüzemben működik. A végleges folytatásról legalább egy év tapasztalatai alapján döntenek majd.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás is többnyire gyenge marad. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Nyíregyházan a Simai úton tessék vigyázni, ott korábban mértek, Debrecenben pedig a Diószegén várják a szabálytalankodókat. További klassz délutánt mindenkinek, négy múlt már 4 perccel, Szücsinek pedig köszönjük a friss infókat. Switch Disco, Ella Henderson és a React, ezzel rajtolunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Lázarja és az introvertáltal a délutánomban a Sunshine FM-en. Mindjárt majd útinfók jönnek, előtte viszont jön a vadonatúj Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a zene címe Repeat It, amely arról szól, amikor valakivel annyira intenzív és különleges pillanatot élünk meg, hogy legszívesebben újra és újra visszatekernénk az időt. A zene szerint még akkor is ez a kapcsolat jelenti a biztos pontot, ha körülöttünk minden bizonytalanná válik. Egy érzelmes szerelmes zene arról, hogy vannak olyan másodpercek és érzések, amelyeket egyszerűen nem akarunk elengedni. Ez a Repeat It, itt a

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: Rádió.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Vigyázz magadra, jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Köszönöm szépen a hallgatói észrevételeket. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyháza és Nagykelló között ugye ott útépítési munkákat végeznek. Szerencsére már használható a megújult körforgalom. Aki arra autózik, rengeteg megfontoltságot kérünk tőle. Nyíregyházán korábban a Debreceni úton mértek, valamint a 354-esen Debrecen északi elkerülő útján közel az M35-ös autópályához csomópontot építenek, emiatt az 1-es és a 3-as kilométer között mindkét oldalon lezentek a belső sávot, emiatt érdemes majd körültekintően közlekedni. További infókra is kíváncsi vagyok SMS-en, telefonon vagy Viberen, 20-as 316-3000. Csak mentes délutánt kívánok!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Kivel hozzanék ki a pörögit a kett délután és a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek! Túrához érkeztünk, továbbra is erős forgalomra kell készülni Nyíregyháza, valamint Debrecen belvárosában. Legyünk megfontoltak és csekkmentes délutánt mindenkinek. Kedden sem változtak szerencsére a hazai üzemanyagárak. Egy ilyen befagyott szintet láthatunk az utóbbi hetekben. A 95-ös 636 forint körül tankolható, a gázolaj pedig 709 forint magasságában literenként. További infók akár ezzel kapcsolatban is a sunshine.hu megtalálhatók. Rögtön 5 óra, így jön Szücsi a legfrissebbekkel. Szia, mire számíthatunk majd pontban 5 órakor.
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Egyenlőre nem kell magasabb törlesztő részlettel számolniuk a kamatstopban érintett hiteleseknek. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassnak minket.
0: Köszönjük szépen a következő óránkat, pedig Jökszomival kezdjük, jön a Szigulával közös Riptide mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A Tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
5: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
2: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Próbáld ki a Valenta autónál, Nyíregyházán.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Marad a kamatstop, tovább tárgyalnak a bankokkal. 780 ezer forintos bírság lett a majdnem 2 tonnás túlsúly vége. Decembertől akár a forgalmit is bevonhatják a le nem cserélt zöld rendszám miatt. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Egyelőre nem kell magasabb törlesztő részlettel számolniuk a kamatstopban érintett hiteleseknek, továbbra sincs ugyanis megállapodás a kormány és a Magyar Bankszövetség között az intézkedés kivezetéséről, ezért az változatlan feltételekkel marad érvényben. A pénzügyminisztérium szerint folytatják az egyeztetéseket, elsősorban a leginkább veszélyeztetett adósok védelméről. A kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer ügyfelet érint. A Magyar Nemzeti Bank becslése szerint közülük körülbelül 19 ezeren kerülhetnének nehéz helyzetbe a kivezetése után. Náluk legalább havi 5000 forinttal nőhetne a törlesztő részlet. Majdnem 2 tonnával terhelték túl azt a kis teherautót, amelyet a biharkeresztesi rendőrök állítottak meg a 42-es főúton. A román rendszámú jármű rakománya miatt a szerelvény a megengedett ösztömeget 1980 kg-mal lépte túl. A rendőrök a forgalmi engedélyt a helyszínen elvették, a sofőrre pedig 780 ezer forintos közigazgatási bírságot szabtak ki. A rendőrség most arra figyelmeztet, a túlsúly jelentősen növeli a fékutat, megváltoztatja a jármű menet tulajdonságait, és extra terhelést jelenthet a fékekre, a gumikra és a futóműre is. Egy váratlan helyzetben pedig akár néhány plusz kilogramm is számíthat. Újabb forgalmi korlátozások léptek életbe Debrecenben a Füredi úton, ahol folytatódik a 33-as főút felújítása. Október 5-től a Böszörményi út és a Nádor utca között 2x1 sávon halad a forgalom, a Füredi út déli oldalának mindkét sávját pedig lezárták. A következő 3 hétben csapadékvíz átépítést, marást és aszfaltozást is végeznek. A Böszörményi, a Jerikó és a Nádor utcai csomópontokban is változott a forgalmi rend, több helyen tilos a nagyívű kanyarodás. Egy busz megállót pedig ideiglenesen áthelyeztek. A teljes csaknem 2,5 kilométeres útszakasz felújítása várhatóan év végére készül el. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 10 kategória győztesét mutatta be a debreceni Kölcsei Központban. A díjazottak között van Schnell Judit, színművész, Subic Gábor, trombitaművész, Ceglédi Zsolt, fotóriporter és a Piruett táncstúdió is. A jelöltekre október 23-áig lehet szavazni a VOSZ megyei szervezetének Facebook oldalán. A közönségdíjas mellett további 3 kategória győztes kap prímadíjakat, őket a Prima Primissima a díjra is felterjesztik. Több mint 32 ezer autósnak van már csak nem néhány hete arra, hogy lecserélje járműves zöld rendszámát. November 30-áig ugyanis a plug-in hibridekről le kell kerülniük a világos zöld tábláknak, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. A szabályok szerint már csak a tisztán elektromos és nulla emissziós járművek jogosultak zöld rendszámra. A határidő az 5N és 5P környezetvédelmi besorolású, külső töltésű hibrideket érinti. Aki decembertől is régi zöld rendszámmal közlekedik, közúti ellenőrzéskorra a rendszám és a forgalmi engedély bevonására, valamint a jármű ideiglenes forgalomból kivonására is számíthat. A cseredíja az eljárás módjától függően nagyjából 16,5-17,5 ezer forint lehet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén több órás napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani, a légmozgás is többnyire gyenge marad. Délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen Szöcsönek a legfrissebbeket, 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a délutános műszakunk, a Renátákat, valamint a Brunókat, Isten éltesse, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Ebben az órában is hozom a kiváló fergeteges klasszenéket, Szigala, Riptide, ezzel rajtolunk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Mik a legjobb pénzügyi célkitűzések? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A különböző életszakaszokban más-más céljaink lehetnek, amelyekre találunk megoldásként nekünk megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat. Kamaszként alapvetően az a fontos, hogy legyen egy nagyon alacsony havi költséggel bíró bankszámlánk és hozzátartozó bankkártya, mobil applikáció, amelyre a szülők a zseppénzt utalhatják, vagy a nyári munka során ide érkezhet a jövedelem. Amikor kikerülünk a munkaerőpiacra, akkor a bankszámla mellett már fontossá válhatnak a különböző megtakarítási formák, amelyek segítséget adnak majd egy későbbi ingatlanvásárlásunkhoz szükséges önerő összegyűjtésére. Emellett szükség lehet például egy személyi kölcsönre az első autónk megvásárlásához. Családalapítás során a lakáshitel konstrukciók lesznek az izgalmasak, és a kapcsolódó biztosítási termékek, hogy egy nem várt jövedelem kiesés esetén is tudjuk rendezni a törlesztő részletet. Utána pedig már érdemes a nyugdíjas évekre készülni a különböző nyugdíj megtakarítási formákkal.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Tényleg ez jutott valakinek eszébe, hogy hogy maradhatott fent a zsiráf, miközben ilyen magas és belecsaphat a villám? Hát maga az az alkata, hogy kinéz egy zsiráf, nem megbántva, és nehogy most valami zsiráfok jogvédő szervezete feljelentse minket, de hát na, azért nem a legszebb állat, hát hihetetlen különleges, nem ilyen nyakkal, tehát ennek addig nyújtózkodott, míg a végén tényleg ilyen hosszú nyaka lett, tehát elég amorf egy természetű.
5: Megvan az, amikor megkínálnak Szilva pálinkával, és mondod, hogy úristen, érzem, hogy végigfolyik. Akkor szerencsétlen zsiráf mit érezhet ilyen hosszú nyakkal?
4: Hát meg, ha előre hajol és hirtelen feláll, akkor megint nem jó, mert megszédül, tudja. De hát hány ilyen állat van még, amelyik csoda, hogy még egyáltalán életben van? Hát mondjuk mi emberek is.
5: Hát még a legnagyobb állatok.
4: Komolyan, egy kis csikó megszületik, pár óra múlva már áll és már rohangál. Mi meg?
5: Nekünk meg?
4: Évek kellenek.
5: Hát mire repülni tudunk. Nem.
4: Azt mondják, hogy nehéz, felállt a gyerek, másfél év után már tud sétálni.
5: Már beszél, már majdnem. Pedig még csak 5 éves. És már beszél.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Klassz zenékkel pörög itt a kedd délutánunk is, na meg most jönnek a programajánlók Kiskatától.
0: Szia Roli! Ha eleged van a merev forgatókönyvekből, itt a tökéletes alkalom, hogy végre te mondd meg a színészeknek, mit csináljanak Nyíregyházán. Október 9-én 18 órától az És tessék csapata szabadul el a Színpad rendezvénytérben, ahol Kis Anna Laura, Mohácsi Norbert és Varga Balázs bármilyen elvetemült ötletet eljátszanak. Szappanopera szándékos bakikkal vagy horrorfilm reklámszünet. Bármit bedobhatsz a közösbe, a poénok pedig helyben, a szemed előtt születnek meg. Képzeld el azt a káoszt, amikor egy túl jól sikerült zabálás után beszorulsz a vendéglátóid ajtajába, a barátaid pedig ahelyett, hogy kiszabadítanának, inkább törölköző tartónak használják a hátsó feledet. Hát pontosan ilyen zseniális bonyodalmak várnak Debrecenben a Vojtina Báb Színházban, a Százholdas Pagony Meséi című előadáson. Mici Mackó, a mindig rettegő malacka és a depresszióból karriert építő füles történetei garantáltan megnevettetik az egész családot. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programon.

Bruno Mars és az I Just Might, igazi nagy kedvenc itt a Sunshine FM-en a délutánunkban. Köszönöm szépen a mai figyelmet, véget ért a műszakunk, viszont perceken belül rajtol majd a 2 órás esti kívánság műsor Glac Norbival. Várja zenei kéréseket, üzeneteket, telefonhívásokat, én pedig holnap 2-kor jövök, klassz estét!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Aki jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: 15%-ban maximalizálnák az önkormányzatok szolidaritási hozzájárulását. Új pályázati rendszerben támogatják a határon túli magyar nyelvű médiát. Új NFC-s banki csalási módszer terjed hazánkban. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Kevesebb elvonást és több állami támogatást kérnek a kormánytól a megyei jogú városok. A 25 település polgármestere Lőrinc Viktória vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztetett. A javaslatok szerint 2027-től jelentősen csökkentenék a szolidaritási hozzájárulást, annak felső határát pedig az előző évi helyi iparűzési adóbevétel 15%-ában maximalizálnák. A városok több forrást kérnek a közösségi közlekedésre, és azt is szeretnék, hogy az állami támogatások legalább az infláció mértékével emelkedjenek. Javasolták továbbá a közétkeztetés áfájának 5%-ra csökkentését. Szabadulhat a letartóztatásból az NKA ügy két gyanúsítottja. Az ügyészség már csak bűnügyi felügyeletet tart elegendőnek. A Fási családhoz köthető dokumentumfilmügy érintettjei szeptember 9-e óta vannak letartóztatásban. A gyanú szerint egy cég 82,5 millió forint támogatást kapott, egy-két részes dokumentumfilmre majd úgy számolt el a pénzzel, hogy a film még nem készült el. Az ügyészség szerint a bizonyítás befolyásolásának veszélye már nem áll fenn, a gyanúsítottak pedig megtérítették a vagyoni hátrányt. Bűnügyi felügyelet esetén nem hagyhatnák el ugyanis engedély nélkül lakóhelyük települését. 200 millió forintos keretet nyit a kormány a határon túli magyar sajtó támogatására. Az új pályázaton a Kárpát-medencében működő magyar nyelvű vagy magyarul is szerkesztett elektronikus médiumok juthatnak forráshoz. Egy pályázó 4 és 30 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást igényelhet kötelező önrész nélkül. A pénzt a szerkesztőségek működésére, valamint új cikkek, videóriportok, podcastok és más tartalmak készítésére is fordíthatják. Egyre több helyen lehet majd leadni a feleslegessé vált ruhákat és más textíliákat Magyarországon. Tovább bővíti ugyanis textilgyűjtő hálózatát a MOHU, amely ingyenesen biztosít gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, iskoláknak és civil szervezeteknek is. A társaság a konténerek rendszeres ürítését és az összegyűjtött textilhulladék elszállítását szintén díjmentesen végzi. Országszerte egyébként jelenleg mintegy 3500 textilgyűjtő konténer működik. A cél, hogy ezek ne csak közterületeken, hanem zárt helyszíneken, például irodaházakban, gyárakban és oktatási intézményekben is egyre több ember számára legyenek elérhetőek. Már a telefonhoz érintett bankkártyával is próbálnak pénzt szerezni a csalók Magyarországon. Az új NFC technológiát kihasználó módszernél az áldozatot jellemzően egy alkalmazás telepítésére veszik rá, majd megszerezhetik vagy továbbíthatják a kártyához kapcsolódó adatokat. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idei második negyedévben a sikeres bankkártyás és átutalásos csalások több mint 7 milliárd forintos kárt okoztak. A szakértők azt kérik, idegen kérésére ne telepítsünk alkalmazást, PIN kódot soha ne adjunk meg. Gyanús hívás esetén pedig szakítsuk meg a beszélgetést és közvetlenül a bankunkat keressük.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A hetedik fordulót rendezték a futsal NB1-ben, az A-Studio futsal Nyíregyháza pedig az élvonalban újonc RNRG gárdáját fogadta. Az első félidőben remekül játszott a hazai csapat, és Harmati Tamás duplájával, Tolnai Rokkó találatával és egy öngóllal 4-0-ra vezetett a szünetben a Nyíregyháza. Fordulás után is sok helyzete volt a stúdiónak, de ezek kimaradtak, a fővárosiak pedig 2 gólra zárkóztak. Izgalmas volt a folytatás, de végül Szabó Lajos egy fontos találata lezárta a meccset, és 5-2-re győzött a Nyíregyháza. A Nyírbátor is nyert, hétfőn 10-2-re verte a Kincsem csapatát. Népszerű volt idén is a Bringaváros. Nyíregyházán több mint 1000-en vettek részt az eseményen, ahol Nyíregyháza különböző pontjait kellett felkeresni. Az iskolák közötti versenyt a Kertvárosi iskola csapata nyerte meg, egy szerencsés bringás pedig egy új kerékpárt kapott, melyet hétfőn adtak át. Nagy sikere volt az idei Bringavárosnak, hiszen 200 fölött volt azoknak a száma, akik minden pontot felkerestek. Az iskolák versenyében a második a Móri Zsigmond általános iskola lett, míg a harmadik a Móra Ferenc általános iskola. A Kertvárosban minden évben sokan csatlakoznak az eseményhez, a pecsétgyűjtő helyen a tavalyi nyereményből programokat szerveztek, és ez a terv most is. Sokan a város többi részére is eltekertek. Hétvégén elrajtolt az új vívószezon a fővárosban rendezett válogatóval. A viadalon a DSI Debrecen kiválósága Ilias Nikolász is ott volt a kardozók 66 fős mezőnyében. A DSI vívója sikerrel vette a csoportkört, 4 győzelemmel és 1 vereséggel jutott a 64-es táblára, és végül meg sem állt a döntőig, ahol szoros meccsen kapott ki, így ezüstérmes lett. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
5: Holnap kellemes napos őszi idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket! No kérem szépen, startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat indítom Sony Fodrával. Itt van a Think About Us.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Önt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ugye egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetében nyitom a mai estét, aki Péternek üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy minden egyes nap egy kicsit jobban szeretlek. Te vagy a legszebb része az életemnek. Nagyon szeretlek. Aztán Bence Rékának üzeni, hogy ne haragudj rám a tegnapért, tudom, hogy hibáztam, és nagyon sajnálom, remélem hamarosan kibékülünk. Zsófi pedig az anyukájának, Évának szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a koszovói albán származású énekesnő. Ő nem más, mint Dua Lipa. Ez pedig a Dance the Night, a 2 órás élő

üzenetével folytatom a mai estét, aki Laurának üzeni, hogy azt kívánom, bárcsak most melletted lehetnék. Hiányzol minden percben, és alig várom, hogy újra megölelhesselek. Nagyon szeretlek. Aztán Nóri Balázsnak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig megnevettetsz, amikor szomorú vagyok. Te vagy az egyik legfontosabb ember az életemben. Tomi pedig a barátnőjének Eszternek üzeni, hogy szeretném, ha tudnád, hogy melletted érzem igazán otthon magam. Köszönöm a rengeteg közös pillanatot. Nagyon szeretlek. Hát, drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Doja Cat, ez pedig a Kiss Me More, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: mert jó.
1: Fit percek a Sunshine FM-en.
2: Használjunk-e gépeket vagy súlyzókat az edzés során? Erről beszélgettünk a mai Fit percekben Bence Bénivel, a Fight Club ügyvezetőjével.
3: Nem minden edzéshez van szükség gépekre vagy súlyzókra. Egy park, egy erdőösvény vagy akár a saját kertünk is remek helyszín lehet a mozgáshoz. Guggolások, kitörések, fekvőtámaszok, saját testsúlyos gyakorlatok vagy egyszerűen egy tempós séta. Rengeteg lehetőségünk van. A szabadtéri mozgás ráadásul mentálisan is feltölt. Friss levegő, természetes fény, egy kis környezetváltozás. Ez nagyon sokat számít. A legfontosabb pedig az, hogy ne keressünk kifogásokat. Nem kellenek tökéletes körülmények ahhoz, hogy mozogjunk, csak egy kis időre és elhatározásra van szükségünk.
1: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség. Műsorajánló. Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek.
4: Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik épp a nagyvilágban?
5: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
1: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet merít.
4: Sun City.
1: Neked.
4: Rólad. Veled.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Emelik a sebességhatárt az M1-es felújítás alatt álló szakaszán. Ingyenes európai utazásra pályázhatnak a 18 évesek. Hatósági eljárásban vizsgálják az eltűnt debreceni férfi halálának körülményeit. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Gyorsabban lehet majd haladni az M1-es autópálya építkezéssel érintett szakaszán. Az M0 és Tatabánya között fokozatosan új forgalmi rendre térnek át, és emelik a megengedett sebességet is. A már kiszélesített pályaoldalon két-két sávon haladhat majd a forgalom mindkét irányban. Az eddigi 80 helyett pedig 90 km/h lesz a sebességhatár. A csomópontok környékén pedig 60-ról 70-re emelik azt. Közben a másik pályaoldalt teljesen visszabontják, majd újjáépítik. A kivitelező arra kéri az autósokat, hogy a munkaterület mellett továbbra is fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ingyen utazhatnak Európában azok a 18 éves fiatalok, akik sikeresen pályáznak a Discover Europe új programjában. Az Európai Bizottság ismét megnyitotta a jelentkezést, amelyre október 15-ig lehet pályázni. Ebben a körben mintegy 40 ezer utazási igazolványt osztanak ki. A nyertesek 2027 márciusa és 2028 májusa között indulhatnak útnak, és legfeljebb 30 napos időszakon belül 7 hónapon használhatják a diák igazolványokat utazásra. Emellett Discover Euro kedvezménykártyát is kapnak, amellyel többek között szállásra, közlekedésre, kulturális és sportprogramokra is kedvezmény járhat. Holtan találták meg azt a 41 éves debreceni férfit, akit szeptember vége óta kerestek. A rendőrség tájékoztatása szerint az informatikusként dolgozó férfi szeptember 27-én tűnt el, holttestére most a Vekeri tó környékén találtak rá. Információk szerint előkerült az az autó is, amelyet korábban szintén az eltűnésével összefüggésben kerestek. A haláleset pontos körülményeit a hatóság vizsgálja, egyelőre további részleteket nem közöltek. Több időt kaptak az önkormányzatok arra, hogy jelezzék, hol van szükség új bölcsődei férőhelyekre vagy fejlesztésekre. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium október 22-ig meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét. A települési és fővárosi kerületi önkormányzatok nem csak további férőhely igényüket, hanem a már működő bölcsődék korszerűsítésével kapcsolatos szükségleteiket is jelezhetik. A felmérés célja, hogy a tárca pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezze meg a következő időszak bölcsődei fejlesztéseit. Újabb medveészlelés miatt figyelmeztetik a lakosságot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szatmárcseke önkormányzatának tájékoztatása szerint vasárnap október 4-én, a kora esti órákban Túr István és Szatmár csekek külterületén láttak medvét. A település most arra kéri a lakosságot és a környéken dolgozó gazdálkodókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek és figyeljék a hatóságok további tájékoztatását. A vadon élő állat mozgása ugyanis kiszámíthatatlan lehet, ezért aki medvét észlel, ne közelítse meg és ne próbálja meg elriasztani.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Holnap kellemes napos őszi idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, azért többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, az egykori nagy sikerű Faithless felvétel megvan? Az Insomniára gondolok. Na itt szól 2026-os verzióban, Bibinex a hozzányúlt, ez már a New Religion.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: Bírtolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok egészen este 8 óráig, tehát még bő 40 percen keresztül javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Kata üzenetével nyitom a második óránkat, aki a barátjának Gábornak üzeni, hogy bocsánatot kérek mindenért, amit mondtam. Nem akartalak megbántani, fontos vagy nekem, és szeretném helyrehozni, amit elrontottam. Aztán Laci a testvérének Zolinak szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni. Ádám pedig a feleségének Juditnak üzeni, hogy sok év után is ugyanúgy megdobban a szívem, amikor rád nézek. Köszönöm, hogy vagy nekem, és köszönöm, hogy szebbé teszed a családunkat. Hát drága Sunshine-os, az üzenetek most megint célba értek, viszont jöhetnek a folytatásban is. Akár csak a kedvencek. Itt van már a folytatásban Lady Gaga és Ariana Grande. Ez a Rain on Me, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága szenseinosok, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Orsi üzeni a férjének, méghozzá Péternek, hogy köszönöm, hogy a nehéz napokon is mosolyt csalsz az arcomra, veled minden egyszerűbb és szebb. Nagyon szeretem.

0: A Mohácsi Norbert és Varga Balázs bármilyen elvetemült ötletet eljátszanak. Szappanopera szándékos bakikkal vagy horrorfilm reklámszünettel, bármit bedobhatsz a közösbe, a poénok pedig helyben a szemed előtt születnek meg. Képzeld el azt a káoszt, amikor egy túl jól sikerült zabálás után beszorulsz a vendéglátóid ajtajába, a barátaid pedig ahelyett, hogy kiszabadítanának, inkább törölköző tartónak használják a hátsó feledet. Hát pontosan ilyen zseniális bonyodalmak várnak Debrecenben a Vojtina Bábszínházban, a Szárszholdas Pagony meséi című előadáson. Mici Mackó, a mindig rettegő malacka és a depresszióból karriert építő füles történetei garantáltan megnevettetik az egész családot.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: kedves estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, úgyhogy a két órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra együtt kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Lasz Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Mert ugye nekünk azt szokták mondani, hogy villámlás esetén ne álljunk a fa alá, mert abba belecsap a villám, és meghalsz, meg rád.
3: Mármint kocsival ne álljunk a fa?
2: Nem, gyalog, vagyis hát így, hogyha...
3: Hát nem az a legjobb módszer, az tény.
2: Nem, hát az nagyon nem javasolják, hanem azt mondják, hogy kuporodj össze minél kisebbre, és akkor nagyobb az esélyed, hogy vihar esetén túléled. Nyilván, de nem a fa alatt. Ehhez képest mindenki a fa alá menekül mégis, mert hogy akkor ott nem ázik el annyira.
3: Hát mondjuk én, amikor vihar van, én még csak szaladgáló embereket láttam, olyat nem, hogy a busz megálló mellett kuporog valaki.
2: Hát olyat még én sem. De hogy akkor az a szerencsétlen zsiráf, hát az nem tud hova menni. Hogy menjen be a fa alá, amikor nagyobb, mint a fa?
3: Na, a testen áthaladó kisülés egyszerre több pusztító hatással jár. Először is az elektromos áram megzavarja a szervek működését. Ez tiszta sor. Másodszor hő sok lép fel, harmadszor az erős elektromágneses mező roncsolja az idegi jeleket, gyakorlatilag megszünteti a test feletti uralmat. Szóval annyira nem tesz jót a zsiráfnak, mint gondoltuk ez a villámcsapás. Úgyhogy felmerül a logikus kérdés, hogy a zsiráfok, ha ennyire sebezhetőek, akkor hogyan maradtak fent egyáltalán fajként? A válasz pedig nem biológiai titok, hanem statisztikában keresendő, ugyanis a viharok ritkák, a szavanna hatalmas, és annak az esély, hogy a villám pont egy adott állatba csapjon bele, az mégiscsak nagyon csekély, de ha belecsap, akkor mégsem működik ez annyira jó villámhárítóként.
2: Tényleg ez jutott valakinek eszébe, hogy maradhatott fent a zsiráf, miközben ilyen magas és belecsaphat a villám. Hát maga az az alkat, ahogy kinéz egy zsiráf, nem megbántva, és nehogy most valami zsiráfok jogvédő szervezete feljelentse minket, de hát na, azért nem a legszebb állat, egy hihetetlen különleges, nem ilyen nyakkal, tehát ennek addig nyújtózkodott, míg a végén tényleg ilyen hosszú nyaka lett, tehát elég amorf egy természetű
3: megvan állat. Az, amikor megkínálnak szilva pálinkával, és mondod, hogy úristen, érzem, hogy végig folyik. Akkor szerencsétlen zsiráf, mit érezted ilyen hosszú nyakkal?
2: Hát meg, ha előre hajol és hirtelen feláll, akkor megint nem jó, mert megszédül, tudja. De hát hány ilyen állat van még, amelyik csoda, hogy még egyáltalán életben van? Hát mondjuk mi emberek is.
3: Hát ők a legnagyobb állatok.
2: Komolyan, egy kis csikó megszületik, pár óra múlva már áll és már rohangál. Mi meg?
3: Nekünk meg?
2: Évek kellenek.
3: Hát mire repülni tudunk.
2: Azt mondják, hogy nehéz, felállt a gyerek, másfél év után már tud sétálni.
3: Már beszél, pedig még csak 5 éves. És már beszél.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Átalakulhat a hazai kulturális támogatási rendszer. Év végére újabb korrupciós ügyeket vonhat saját hatáskörbe az MVVH. Marad a kamatstop, tovább tárgyalnak a bankokkal. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Átalakulhat a hazai kulturális támogatási rendszer, az érintettek véleményét is kikéri a Nemzeti Kulturális Alap. Az NKA kérdőíves konzultációt indított, amelyet október 30-áig lehet kitölteni. A felmérésben többek között arra kíváncsiak, mennyire átlátható és szakmailag megalapozott a jelenlegi támogatási rendszer, illetve szükség van-e átfogó reformra. A kérdések között szerepel az anonim pályázati bírálat lehetősége, valamint az is, hogy a szubjektív döntések helyett előre meghatározott nyilvános pontrendszert alkalmazzanak-e. Az NKA közlése szerint a beérkezett javaslatukat feldolgozzák, az eredményeket pedig nyilvánosságra hozzák. 3 órán át kérdezték Szijjártó Pétert a BYD-nál vállalt vezetői pozíciójáról az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságában. A volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatása zárt ülésen zajlott. Szijjártó az ülés előtt azt mondta, ha a kínai autógyártó szegedi beruházásához adott állami támogatás a hasonló méretű fejlődés fejlesztéseknél megszokott mértékű volt, szerinte az infrastruktúra fejlesztések a térség érdekeit szolgálják. A vendégmunkásokról közölte, a csoportos keretengedély 2027 közepéig érvényes. A meghallgatás után azt mondta, minden feltett kérdésre válaszolt. Újabb 4-6 ügyet venne át év végéig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Ungner Anna a szervezet vezetője szerint ehhez előbb a hivatal végleges épületébe kell költözniük, és a létszámot is bővíteni kell. Az MVVH eddig 4 ügyet vett át. Ungner szerint a Sesták Miklóshoz kapcsolódó eljárás sem kizárólag a Volánbusz beszerzéseiről szól. A vizsgálat ingatlan és építőipari beruházásokból származó pénzekre is kiterjed. Sesták Miklós egyébként korábban tagadta az ügyészség vele szemben megfogalmazott állításait. Kiszáll a Mi Hazánk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal új vezetőinek kiválasztásából. Torockai László pártelnök szerint nem látják értelmét annak, hogy tovább részt vegyenek az MVVH 3 még betöltetlen elnök helyettesi posztjának kiválasztási folyamatában. A párt azt állítja, hogy Unger Anna elnök korábbi kiválasztása nem volt kellően átlátható és szakmai alapú, ezért szerintük a hivatal függetlensége is kérdéses. Közben az Országgyűlés illetékes bizottsága már kijelölte az új elnök helyettes jelölteket. Egyelőre nem kell magasabb törlesztő részlettel számolniuk a kamatstopban érintett hiteleseknek, továbbra sincs ugyanis megállapodás a kormány és a Magyar Bank Szövetség között az intézkedés kivezetéséről, ezért az változatlan feltételekkel marad érvényben. A pénzügyminisztérium szerint folytatják az egyeztetéseket, elsősorban a leginkább veszélyeztetett adósok védelméről. A kamatstop jelenleg mintegy 200 ezer ügyfelet érint. A Magyar Nemzeti Bank becslése szerint közülük körülbelül 19 ezeren kerülhetnének nehéz helyzetbe a kivezetése után. Náluk legalább havi 5000 forinttal nőhetne a törlesztő részlet. A tárgyalások folytatódnak, egyenlőre nincs időpont a kamatstop megszüntetésére.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap kellemes napos őszi idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel. Csapadék nem valószínű, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 26 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallgatok.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.